0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 11. kerületben a panelek és a kertváros határán, az Ildikó tér közelében áll Budapest talán legfurcsább temploma, amely leginkább egy lezuhant ufóra hasonlít. A külső-kelenföldi református egyházközség temploma olyan, mintha egész testével az ég felé fordulna. A hatszög alaprajzú épület tömböt a síkjára 45 fokos szögben megdöntötték, tetejét térrács borítja. Az 1950-ben megalakult egyházközség temploma 1979 és 1981 között épült fel. A helyi legenda szerint a környékbeli lakosok, látva a furcsa vászszerkezetet, eleinte rakéta kilövő állásnak vélték. Tervezője Szabó István volt, aki az éppen csak nem tiltott, de nem is nagyon tűrt templomépítés élharcosa volt a Kádárkorban. Az ő nevéhez kötődik a szocializmus alatt épült első templom is, a Mindenszentek temploma, a Farkasréti temető főbejáratánál.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A ligetes cserjékkel és fákkal teleültetett Népliget Budapest legnagyobb közparkja. Egykor mutatványosok, burslik, nemzetközi autóversenyek és mulatópolgárok nyüzsögtek itt, ahol Közép-Európa legnagyobb és leghosszabb hullámvasútja állt. A terület eredetileg homokbánya volt. Innen szállították Pest hatalmas beruházásaihoz a homokot. Majd legelőként is használták egészen addig, amíg Ilseman keresztély tervei alapján megszületett a Népliget mai arculata. Az 1930-as évekig a Városliget vetélytársa volt, és a város egyik legjobb sétahelyeként emlegették. Az első magyarországi autós Grand Prix-t a parkban kanyargó utakon tartották. A futamra 100 000 néző gyűlt össze, maga Horthy Miklós is a helyszínen követte az eseményeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indított a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást. Az ukrán pénzszállítók elfogásához.

0: Ebben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a Budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Tulajdonképpen személyesen nem találkoztak, de azért vettük egy műsorba, mert Zimmermannt Heinzenie érzékelhetően inspirálta, sőt annyira, hogy két szimfóniáját sokáig Haydnnak tulajdonították. És hát Haydn is járt Pozsonyba, de akkor még Zimmermann nem volt ott. Zimmermann tulajdonképpen Pozsony zene életének volt az egyik legfontosabb alakja az 1770-es években, és 1776-tól a haláláig vezette karmesterként Batthyány József hercegérsek udvari zenekarát, ahol a kor jó néhány kiváló muzsikusa játszott, és annyira jó zenészek voltak, hogy úgy is komponált, hogy kihasználja a kollégáinak a képességeit. Itt tulajdonképpen billentyűs kamarazenéről van szó, tehát Zimmermanntól most el fog hangozni három szonáta csembalóra és hegedűre, és utána egy Haydn trió, tehát abba cselló is lesz, és a sorozatot jövőre szeretnénk folytatni, ahol további szonáták, illetve brácsával triók is elhangzanának a terv szerint. Gottát is nagyon nehéz belőle szerezni, tehát tulajdonképpen mi a faximilét egy zenetudós barátom révén kaptuk meg már korábban, és hát most került sor arra, hogy ezeket el is játsszuk. Tehát van, amiből lehet kottát venni, de sok mindent még vagy nem adtak ki, vagy nálunk nem is hozzáférhető. Ugye a csembalóra szokták mondani, hogy viszonylag kevés dinamikát tud, de az az igazság, hogy megfelelő billentés kultúrával azért sok mindent ki lehet belőle hozni, illetve a komponisták nagy része úgy is komponált, hogy nagyon sok színt kihozzon a csembalóból, és ennek a kornak a billentyűs kamarazené egyértelműen erre a hangszerre gondolt elsősorban. Később ugye a fortepiano is hozzájött, de például a triókra gondolunk Haydnnál, ugye itt is az, amit játszunk, a korai zongora triók közé tartozik. Ugye ezek még részben 1760 előtt, részben 1760-as évekbe keletkeznek, és itt még a forrásokban is sokszor ott van, hogy csemballóra van, tehát csemballó szerepel a kotta elején. Tehát Bozai Balázs barokk hegedűn fog játszani, és Vályi Csilla pedig barokk csellón. Nem eredeti hangszerek, de historikus építésű hangszerek, tehát nem modern építésű hangszerek, amiken játszanak. A BMC könyvtárban már többször játszottam, és nagyon alkalmas ilyen kis kamaracsoportok zenére. Tehát ilyen duó, trió, kvártet. Fontos, mert nagyon sok olyan kincs van, olyan zenei kincs, amit nem ismer a nagy közönség, a szélesebb közönség, vagy akik ismerik a Zimmermannt, azok is csak egy bizonyos szeletét, tehát inkább a szimfóniáit szokták talán játszani. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan szerzőket is játszunk, akik érdemesek arra, hogy megszólaltassuk őket, de nem hangzanak el a művei elégszer, vagy egyáltalán nem. Nagyon sok kortárzenét eddig nem játszottam, viszont most szeretnénk egy csellista kolléganőmmel 2027-ben egy kortárs estet csinálni. Csembalóval viszont akkor nem, akkor 440-en lesz majd a hangszer értelemszerűen, mert modern csellóval lesz majd.
2: Ez mit jelentett? Fordítsa le nekem, Ágnes.
1: Az, hogy a hangmagasság a hangszernek, ugye a barokk hangszerek azok általában nem mindegyik, ez egy bonyolultabb téma, de 4-15-ös hangmagasságon játszanak, modern hangszerek meg 4-40-en, ez a 4-44-en.
2: Kiknek ajánlja a koncertet?
1: Hát tulajdonképpen mindenkinek, aki szereti az ilyen klasszikus zenét, ugye nagyon Haydnra, Mozartra is emlékeztet időnként a zene, és mindenkinek, aki a csembaló irodalomnak a különleges színeit szereti, mert ugye ez is hozzátartozik, de nem az a legismertebb szelete annak, ami csembalón játszható. Tehát mindenkinek, aki a csembalós kamarazenét, illetve a klasszikus zenét szereti.
2: Mennyire látja Ágnes előre a jövőt?
1: 2027-ben szeretnénk ezt a sorozatot folytatni, elsősorban Zimmermann műveivel, és ott is valószínűleg lesz az egyik koncerten Haydn is, illetve Bodrog Éva kolléganőmmel tervezünk, ez is ugye egy, hát nem kortárs, de egy modernebb dolog, egy örmény szerzőnek Komitás Várdapetnek a dalaiból és zongora műveiből szintén itt a BNC-ben egy estet, és Baranyai Piroska csellista kolléganőmmel meg ezt a kortárs zenei estet, amely teljesen még tervezés alatt van. Játszottam tavaly a Deák téren egy Bach Voltempertes klavír kört, tehát olyan értem, hogy a kvintkörön körbe mentem a darabokkal, és ezt szeretném egy más környezetben is eljátszani. Még nem tudom pontosan, hogy hol és mikor, de ezt tervezem, illetve szeretnék Bartók mikrokozmosz darabokat is a csemballón valamilyen kontextusba, ez is még terv. Nagyon szeretnék több Bartókot a közeljövőben játszani.

Befutott a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, ha már Haydn, akkor folytassuk is Haydn-nal. Holnap este 7 órakor a Zeneakadémia Solti György kamara termében egy gyönyörű hölgyek tárják önök elé Haydn életét, illetve Haydn darabjait, hiszen a darabok között részletek hangoznak el Barta Dénes és Révész Dorit József Haydn élete dokumentumokban című művéből, a három művésznő előadásában, tehát Simon Izabella, Langer Ágnes, Karasszon Eszter nem csak zongorázik, hegedül, illetve gondorkázik, hanem mesél is egy tiltott szerelemről, mert hogy a nős József Haydn 1791-92-ben első alkalommal járt Angliában, és itt megismerkedett Rebecca Schröder Terrel, egy művelt és elbűvölő özvegyel. Maradt sok-sok levél, maradjon néhány titok, illetve maradjon az Összhang című koncert, holnap este, tehát 7 órakor a Zeneakadémia Solti György kamara termében. Itt a Klasszik Rádióban is rengeteget hallhatnak, Balog Józseftől a zongora művész, elérhető szombat este 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében is, ez a Dallam című koncertje, rendkívül sok Chopinnel, Ravellel, és a nálunk is nagyon sokat hallható Wolf Péterrel, illetve a darabok között együtt erősítve a műsor anyanyelvi és világnyelvi arcát, a 100 éves Kurták György játékok című sorozatából hangoznak el részletek. Tehát Balog József ugye nem csupán generációjának egyik legkiemelkedőbb és legérzékenyebb zongoristája, hanem nagyon autentikus minőségben képviseli a 20. és 21. század magyar zongora repertoáriát is. Képviseli tehát legközelebb szombaton 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében. És ha megengedik, akkor a végére egy kis mozgás, legyen tánc, perui táncoktatás a Néprajzi Múzeumba, invitálok mindenkit, ott ugyanis ma délután 5 órakor szabad, sőt kötelező egy-egyel két kulturális élményt átélni, tánctanulás, illetve kiállítás a perui Amazonas vidékéről és az Andokból. Lesz tánc, lesz zene, a Sankuai Tussu című perui tánccsoportot lehet majd utánozni délután 5-től. Tehát lábak föl, jó koncerteket és jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormány... Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítására.

0: és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megossza a szövetség tagjait, és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat, és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bowen példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesülete elnöke. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát az ember fejében, különösen az évek előre haladtával azért megjelenik az a gondolat, hogy mi lesz velünk akkor, ha megöregszünk, illetve ki gondoskodik rólunk, hol leszünk, hol élünk majd. Szóval ezek a kérdések aztán egyre inkább megsokasodnak a fejünkben. Hát a válaszok azok nehézkesebbek. Szóval az idős gondozás kérdése az minimum problémás Magyarországon. Mi a jelenlegi helyzet?
1: Nagyon érdekesnek tartom ezt a felvezető gondolatot, hogy ugye az évek múlásával folyamatosan egyre inkább előtérbe kerül ez a történet. Én sajnos Magyarországon nem ezt a paradigmát látom. Magyarországon általában az időskor, illetve az időskorral kapcsolatos problémáknak az összessége, ami akár egy idős otthon férőhelyének a keresésével kapcsolatban, vagy egy otthonápolási helyzet megoldásával kapcsolatban lép föl, ezek mindig ilyen utolsó pillanatos kérdések.
0: Tényleg?
1: Én azt látom, hogy sajnálatosan sem a családok, sem pedig az idősek nincsenek arra felkészülve, hogy ténylegesen megoldási tervvel rendelkezzenek egy ilyen jellegű helyzet megoldására, és pontosan ez eredményezi, hogy abban az esetben, hogyha ez az eset bekövetkezik, onnantól kezdve kapkodások, elhamarkodott döntések, kétségbeesett segélykérések kövezik ezt a szférát.
0: Én azt hiszem, hogy ha valaki már az életében végigkövette az idős szülője, nagyszülője, vagy akár dédszülője életét, és problémát jelentette a róla való napi szintű 24 órás gondoskodás, akkor az a saját életében is egyre inkább húsba vágónak érzi ezt a kérdést.
1: Minden esetre annak kellene, hogy érezze, ugye, amire ön is utal, hogy egyes családokban a középkorú generáció végig kísérhette akár a nagymama, a dédmama, a dédpapa ilyen irányú ápolási gondozási szükséglet növekedését. Én azt látom, hogy ez sajnos már így a 21. század felé nem aktuális. Változnak a családmodellek, változnak az élethelyzetek, és az a idilli állapot, ami még úgy a 18.-19. századra volt jellemző, nevezetesen, ezt is mindig elmondom minden interjúban, hogy egy hosszú ház, abban 3-4 rész, és ugye dédszülők, nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák, az egyes generációk együttműködése, az egyes generációk a másikra való odafigyelése, ez sajnálatosan a magyar, de akár az európai társadalmat vizsgálva is teljes mértékben megszűnt. Tehát mikrocsaládokról beszélünk, külföldre költözésekről beszélünk, ami mind-mind sajnos ezt a fajta hagyományos családmodell teljes mértékben megszünteti, és ezáltal az időseknek azt a biztonságát is, hogy egyéb generációk is odafigyelhetnek rájuk időskorukban.
0: Hát ez újfajta kihívások elé állítja a családokat, de valóban igaza van abban, hogy a régi családmodellnél azért sokan voltak egy idős ember ápolására, tehát valahogy megoszlott a feladat.
1: Egyrészt meg is oszlott a feladat, másrészt pedig nyilván ezekben a régi családmodellekben a hagyományos szerepek, kereső szerepek, férfinő szerepek inkább tradicionálisabbak voltak. Mostanság ugye azt látjuk, hogy a gondoskodásnak, illetve a szükséglet előhaladtával az ápolásnak már nem a család a legfőbb szintere, hanem inkább azok az állami egyházi vagy magánfenntartású intézmények, illetve egyéb szociális vagy egészségügyi szolgáltatások, amik egyfajta harmadik fél bevonását igénylik ebbe a történetbe, egyre inkább efelé tolódik el a tendencia.
0: Magyarországon jelenleg hány államilag finanszírozott idős otthoni férőhely működik?
1: Most jelenleg 2019 óta ez a szám sajnálatosan nem változott, ez a bűvös 54 ezer fő. Ez az 54 ezer fő, ami ugye az állami költségvetésből kerül normatív finanszírozásra, ez 2026-ban szemlélve a tényleges szükségletet, ez nagyon kevésnek bizonyul. Ugye elegendő utalnom a demográfiai folyamatokra, nyilván osztjuk az európai tendenciát, a vén Európa, tehát egy előregedő társadalomról beszélünk. Sajnálatosan a költségvetés, illetve a költségvetésnek ez a fajta főcsoportja vagy szakmacsoportja, ez nem enged meg mind a mai napig egy nagyobb normatív finanszírozást, az ott férőhely számot, annak ellenére, hogy hatalmas szükséglet mutatkozik a társadalom oldaláról erre a történetre.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést az idős gondozás jelenéről és hát jövőjéről is, hát már ami ebben kiszámítható. Dr. Nagy Viktor a vendégem, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesülete elnöke itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Ugye arról beszélgetünk, hogy mi történik az emberrel akkor, ha elér egy bizonyos kort, esetleg megbetegszik olyannyira, hogy ágyban fekvő helyzetbe kerül, és hát valakinek gondoskodni kell róla, ugye kitegye ezt. Na most egyfelől az előbb érintettük a családok helyzetét, hogy ez milyen sok kérdést, problémát vet fel. De mi a helyzet a szakemberekkel? Tehát mennyiben küzd Magyarország szakemberhiánya?
1: Sajnálatosan igen jelentős mértékben. Ugye azt látni kell, hogy jelenleg a mai magyar idős gondozás összessége egy kirívó szakképzett, és most már azt kell mondanom, hogy szakképzetlen munkaerőhiánnyal is küzd. Ennek ékes példája, hogy elegendő rámenni bármely intézmény honlapjára, vagy akár ellátogatni bármely idős gondozási intézménybe. Üres álláshelyek tömkelegével találkozhatunk. Ez nyilvánvalóan a alacsony társadalmi és munkabér megbecsülésnek a tipikus jelképe, illetve azt is látnunk kell, hogy ez a fajta szakmacsoport egy igen előregedő tendenciát mutat. Ugye kis túlzással mindig el szoktam mondani, hogy sok intézmény esetében, amikor belépünk, akkor azért 100%-os biztonsággal nem tudjuk eldönteni, hogy ki a gondozó és ki a gondozott, de hogyha a realitásokat nézzük egy átlagosan 55-60 év közötti gondozói gárdáról beszélünk, aki még itt Magyarországon viszi a vállán ezt a történetet. A fiatalabbak azok nyilván vagy nem is választották ezt a fajta szakmacsoportot, vagy minimális nyelvtudás birtokában elhagyták az országot, és Ausztriában vagy akár Németországban próbáltak szerencsét, és minek utána ezek az országok szintén munkaerőhiánnyal küzdenek, ezért jóval magasabb bérezés mellett és egyfajta attraktívabb munkakörnyezet mellett felszívják a közép-kelet-európai munkaerőt ezen a területen.
0: És akkor mi lesz itt? Mi lesz Magyarországon? Mit lehet tenni azért, hogy ez a helyzet változzon, hogy a fiatalok számára vonzó legyen az idősellátásban való foglalkozás?
1: Én azt gondolom, hogy itt azért el kell különítenünk a rövid, a közép és a hosszú távú történetet, mert azért ez a probléma rövid távon megoldásra szorul. Ugye nyilván rövid táv, 1-2 év azért nem reálisan elvárható, hogy most hirtelen különböző oktatási programokkal és 20-30-40-50%-os szociális szférabeli béremelésekkel hirtelen mindenkit a szociális szféra felé tudunk irányítani. Viszont rengeteg olyan jó gyakorlat van, akár Nyugat-Európában, akár a világ más részein, ami ezt a fajta munkaerőhiányt kezeli, és ez nem más, mint a harmadik országból hozzánk hozott munkaerőnek a jelensége. Ugye ezt kevesen tudják, legalábbis itt a világnak ezen a táján, de azért EU-n kívüli országokból, Indiából, Vietnámból, Indonéziából, Fülöp-szigetekről rengeteg olyan gondozó, rengeteg olyan megfelelő szakképzettséggel és nyelvtudással rendelkező gondozó ápoló érkezik, főleg tőlünk nyugatabbra a fekvő országokban, ahol ezzel a fajta módszerrel orvosolják magát ezt a fajta munkaerőhiányt. Elég csak Bécs felé vetni tekintetünket. Bécsben az 1970-es évektől kezdődően a mindennapok részét képezi a Fülöp-szigeteki gondozóknak a jelenlét a különböző szociális intézményekben és egészségügyi intézményekben, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind szakmailag, mind emberileg, mind pedig, hát hogyha ez még Magyarországon jelent valamit, az integráció tekintetében abszolút megállják a helyüket. Nekem meggyőződésem, hogy rövid távon ez az egyedüli megoldás a magyar rendszer hiányosságainak a kezelésében is.
0: És hosszú távon hogyan lehet vonzóbbá tenni a gondozói és ápolói pályát?
1: Egyrészt nyilván egy bérrendezéssel, most ugye az elmúlt időszakban többször láthattuk, hallhattuk, hogy a szociális szféra különböző szereplői különböző bérharcokkal kapcsolatos eseményeket szerveznek, tüntetéseket, hisz hát ténylegesen valóban nagyon alacsony munkabérért végeznek, nagyon kemény és megterhelő munkát. Úgyhogy ez a bérrendezés az elengedhetetlenné válik, ez az egyik oldala. A másik oldala pedig, ami nem is inkább számszerűsítés, hanem egyfajta paradigmaváltás a szakmacsoport tekintetében. Én, hogyha Nyugat-Európában járok, rengeteg olyan társadalmi felvilágosító plakátot, társadalmi edukációs programot látok, ahol ezt a fajta szakmacsoportot próbálják az adott ország lakosságának megjeleníteni, és olyan pozitív példákat bemutatni, ami alapján ez a szakmacsoport ténylegesen társadalmi elismerésben részesül. Sajnos ugye Magyarországon ez a szféra még mindig csak akkor jelenik meg a különböző médiumokban, vagy akkor üti meg az átlagember inger küszöb kevésbét, hogyha valami negatív előjelű skandalum történik. Ugye nyilván egy rükkfertőzés, egy bűncselekményt elkövető intézményvezető, vagy sorolhatnám az elmúlt időszak ilyen jellegű ügyeit, rögtön ezt a fajta szférát a média középpontjába vetíti. Viszont azért a mindennapok hősei, hogyha tekintetek így a szociális ápolókra, gondozókra, azok azért vagy még kevésbé kapnak megjelenítést így a médiák területén.
0: Sok tennivaló van még, azt hiszem, ezen a téren. Dr. Nagy Viktor a vendégem, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására márciusban. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megossza a szövetség tagjait és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat, és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bowen példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo. A stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Ugye, ki gondoskodik majd rólunk? Hát ezt a kérdést feszegetjük több oldalról, a család oldaláról, az ápolók oldaláról, illetve hát a beteg oldaláról is, mert hogy azért hát ő is benne van ebben a képben. Szóval, hogy mit lehet azért tenni, hogy az idős ember, aki tisztában van azzal, hogy mi történik körülötte, de ha nincs, akkor nincs tisztában vele, mindegy, akkor is, hogy méltósággal, szeretetben, és hát olyan odafigyeléssel körülvéve élje az utolsó éveit, ahogyan az egy embernek, aki ledolgozta az életét, jár.
1: Én azt gondolom, hogy talán a tekintetben a legfontosabb a személyes szükségletfelmérés. Ugye nyilván, hogyha a magyar idősgondozás, illetve a magyar idősek társadalmára tekintünk, ott azért eltérő ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező csoportot találunk. Én nagyon fontosnak tartom azt, mind az intézményesített idősellátás, mind a házi gondozás tekintetében, hogy egyéni megoldások szülessenek, és az ellátott szükségleteire megfelelő módon reagáló megoldás. Tehát nyilván, hogyha például valaki egy súlyos demenciával éli a mindennapjait, ott azért egy demenspecifikus ellátás a szükséges, ami nem egyenértékű egy pszichiátriai otthonban való elhelyezéssel. Ugye beszéltünk ezt megelőzően a különböző intézmények szűkös férőhely számáról, hát ez sajnos azt is eredményezi, hogy nem az egyéni szükségletre reagál adott esetben az intézmény, hanem kényszerszerűen, ahol a család talál egy megfelelő férőhelyet, oda próbálják minél előbb beszúszakolni az ellátottat, nem tekintetbe véve azokat az egyéni sajátosságokat, ami mondjuk egy demencia, egy Alzheimer-kor, egy Parkinson-kor, bármilyen mozgásszervi megbetegedés, vagy még sorolhatnám az időskornak a tipikus tünet együtteseit reagál. Úgyhogy a kérdésre válaszol, én azt tartanám legfontosabbnak, hogy az egyéni szükségletekre reagáló ellátási formát találjunk.
0: Ugye különböző fenntartású intézményeket lehet találni. Ezeket hogyan lehet megkülönböztetni egymástól? Milyen kategóriák vannak?
1: Alapvetően állami, önkormányzati, egyházi, illetve magánfenntartású intézményekről beszélhetünk Magyarországon. Nyilván túlnyomó részben állami, illetve az elmúlt időszak szociálpolitikájának következményben az egyházi fenntartók azok, akik most jelenleg túlnyomó részt jelen vannak az idős gondozásban. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy itt az idős otthonoknak, illetve magának az idős gondozásnak is van egy objektív jogi háttere, különböző jogszabályok formájában, ami meghatározott személy, illetve tárgyi feltételeket ír elő egy idős otthon működtetése kapcsán is akár. Amit én nagyon hiányolok e tekintetben, és ez például egy nyugati jó példa lehetne, amit átvehetnénk mi is, hogy senki sem kérdezi meg magát az ellátottat, hogy például ő hogy érzi magát egy idős otthonban. Ugye ezek a bűvös kulcsszavak, hogy minőségbiztosítás, ellátotti elégedettségi kérdőívek, ezek még azért a magyar paradigmától igen távol állnak. Őszintén bízom benne, hogy egyszer rájövünk, hogy az adott ellátott az nem az ellátás tárgya, hanem maga az alanya, és akkor onnantól kezdve elkezdünk ennek a paradigmának megfelelően gondolkodni és működtetni intézményeket, de mindaddig sajnos amíg napi túléléssel játszanak és finanszírozási, illetve szakember problémákkal küzdenek, addig azért sajnos az intézményektől ez nem elvárható.
0: Milyen területi különbségek vannak az országon belül?
1: Érdekes látni, hogy most jelenleg Magyarországon körülbelül olyan 853-854 idős otthon van, és mint ahogy az ország is, így ez a fajta terület is kicsit vízfejűsödik, tehát Budapest központú, illetve Pest megye központú. Hogyha lokációkat nézzük, akkor ezen a területen van a legtöbb idős otthon fenntartótól függetlenül. Nyilván a magánfenntartású intézmények tekintetében azért, mert itt él az a fizetőképes réteg, aki a magánellátást meg tudja fizetni, az állami ellátás, illetve az egyházi ellátás is nyilván a fenntartó jelenléte miatt alakult így. Minél inkább távolodunk Budapesttől, annál nehezebb, illetve annál, már bocsánat, mondhatom így, alacsonyabb színvonalú ellátással találkozhatunk. Ez rányomja a bélyegét mind az infrastruktúrális háttérre, mind pedig a szakember gárdának a jelenlétére. A saját praxisomban, illetve a saját ügyfélkörömben is vannak az ország különböző részéről idős otthonok, ápolási intézetek, gondozási intézetek. teljesen más a működési metódus mondjuk egy Dél-Baranya megyei intézmény, illetve egy Budapest elitkerületében lévő intézmény esetén, úgyhogy ha bár nem vagyunk egy nagy ország, de a területi különbségek azok ezen a területen is érezhetőek.
0: Jó lenne itt is valamiféle kiegyenlítődés.
1: Kétségtelen.
0: Jövünk vissza. Dr. Nagy Viktor a vendégem, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Ugye amikor valaki megoldást keres a szeretett családtagjának arra, hogy hol töltse az utolsó éveit, évtizedeit, akkor azért mindig felmerül az, hogy milyen feltételekkel tudja mindezt megteremteni. De mit kell eladni, elkérni a családnak a házát, vagy az ő házát, tehát hogy hogyan történik mindez, milyen különbségek vannak?
1: Talán azt gondolom, hogy most már nem kell eloszlatnom azt a 10 évvel ezelőtt még ilyen kicsit furcsán hangzó fogalmat, hogy mai magyar idős gondozás is egyfajta piac. Ugye a 90-es évek elejétől tapasztalható az, hogy egy állam által uralt ellátotti szemléletből folyamatosan tolódunk át egy szolgáltatási szemléletbe, és ugye ez a szolgáltatási szemlélet, ez nyilván magával hozza a kapitalizmus, illetve a piac által diktált feltételeket. Úgyhogy egy család ilyen jellegű élethelyzetbe való kerülését követően a megoldások azért alapvetően határozzák meg, hogy milyen jellegű anyagi forrásokkal, milyen jellegű vagyontárgyakkal, milyen jellegű ingatlan vagyonnal rendelkezik az adott család.
0: Háj, de szomorú.
1: Igen, de sajnos tényszerű. Mm. És ugye, hogyha egy család hirtelen kerül ebbe a szituációba, akkor szembesül először azzal, hogy azért itt a legtöbb intézmény tekintetében 8 hónap kötőjel másfél éves várólisták vannak Magyarországon, és hát ugye minek utána ezek krízis megoldások, ezért a családok nem feltétlenül tudják mindig megvárni azt a 8 hónap kötőjel másfél évet, és vagy kényszerszerűen elkezdik a házi gondozást, otthonápolást, ami azért sokszor minden nemű hozzáértés nélkül történik meg, és ez nyilván az adott beteg, az adott ellátott tekintetében nem feltétlenül a legjobb megoldás, vagy pedig az adott családi vagyont, ingatlant, vagy egyéb pénzét tehető dolgot felhasználva megpróbálnak gyorsabb elhelyezéshez, vagy olyan jellegű előnyhöz jutni, ami hamarabb jelent megoldást erre a fennálló családi krízisre.
0: Na de hogyan? Hogyan teszik mindezt?
1: Azt látom,
0: hogyan tudják meggyorsítani?
1: Igen, azt látom, hogy azok a családok, akik ugye ezt megtehetik, nyilván a magánintézményekkel veszik fel a kapcsolatot, ezért Magyarországon a magánintézmények száma az elmúlt időszakban eléggé megnövekedett, úgyhogy ott már, hogyha az adott térítési díjat meg tudják fizetni, akár egy héten belül is találhatnak elhelyezést. Sajnos azok a családok, akik pedig ugye nem, és fölveszik a kapcsolatot az állami ellátókkal, vagy a koordináló szociális munkásokkal, vagy egy egyházi intézménnyel, ott viszont beleesnek sajnos abba a csapda helyzetbe, amikor szembesülnek azzal, hogy hát egy évet kibírni, mondjuk egy súlyos demenssel, hozzátartozóval, vagy egy kóros Alzheimerben szenvedő hozzátartozóval, az azért eléggé megnehezíti a család mindennapos működését.
0: Hát mindenkire óriási pszichés, lelki, fizikai terhet ró. Egyébként valószínűleg arra az emberre is, aki ezzel a betegséggel
1: küzd. Így van.
0: Mi a helyzet máshol? Nemzetközi kitekintést adjon. Legyen kedves, hát ha, már gondolom azért sok helyen fényévekkel járnak előttünk ebben.
1: Tavaly évtől kezdődően az a szerencséért, hogy alkalmam nyílt részt venni egy Longevity nevű projektben, ez egy Európai Uniós projekt, itt Magyarországon a Lélekben Otthon Alapítvány a partner ennek a 7 országot magába tömörítő projektsorozatnak. Ennek a sorozatnak az a lényege, hogy különböző jó gyakorlatokat tapasztaljunk azokban az országokban, ahova fél évente ellátogatunk. Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Bosznia, illetve Moldova, azok az országok, akik részt vesznek ebbe a történetbe, illetve ez egy közeli élmény. Múlt héten jártam Dániában szintén ennek a programsorozatnak, illetve ennek a projektnek a keretein belül, ahol olyan szintű jó gyakorlatokat tapasztaltam, amit bízom benne, hogy hosszú távon Magyarország is adaptálni tud. De amit kiemelnék az ott látottakból, az, hogy Dániában nincsenek magánfenntartású otthonok. Ennek az az oka, hogy az állam, illetve az önkormányzat olyan komolyan veszi a saját feladatait, és hát nyilván az emberek által befizetett adótömeget is, hogy teljes mértékben biztosítani tudja az ott felmerülő igény kapcsán az ellátást. És amikor először vetettem föl ott a dán partnereknek, hogy jó, de hát mégis egy magánfenntartású otthon, akkor ugye először nem is igazán értették, hogy miről beszélek, majd pedig elvittek egy olyan idős otthonba, ami ténylegesen a legmessze menőkig minden igényt kielégített, és ez nem csak a berendezés, illetve a hotelszolgáltatások tekintetében, hanem a gondozási ápolási szolgáltatások tekintetében is elmondható, hogy leesett az állam. Úgyhogy ebből a szempontból a jó gyakorlatok, azok abszolút rendelkezésünkre állnak. Nyilván a kérdés az, hogy a magyar idősgondozás egészhez ez mennyivel fogja tudni ezt a fajta jó gyakorlatot gazdagítani, illetve nyilvánvalóan más ország jó gyakorlatait átvenni.
0: Hát és hogy mikor?
1: És hogy mikor? Igen, ez kétségtelen, igen.
0: Meg mindez, és hogy, mert hogy addig mennyi szenvedés történik itthon. Tehát Dániában akkor ez állami fenntartással.
1: Teljes mértékben, igen.
0: Hát, méltósága van az emberi életnek. Na most még a fejemben volt egy kérdés, igen, hogy 2026-ot írunk, hát bizonyára vannak már olyan helyek a világban, ahol rendkívül fejlett az idős ellátás. Meséljen egy kicsit erről.
1: Igen, ugye valóban 2026-ot írunk, és hát nyilván ebben a korszakban már elvárható, illetve hogyha maradunk az idős gondozás témájánál, itt Magyarországon elvárható lenne, hogy digitális megoldásokkal, a mesterséges intelligencia alkalmazásával, illetve különböző robotikával gazdagítsuk, illetve könnyítsük az ellátást. Sajnálatosan Magyarországon még nem ez a helyzet. Én számos intézménybe járok, különböző hatósági ellenőrzéseket készítem elő, és még mindig azt kell látnom, hogy papír alapon vezetett dokumentációk, lexikonnyi vastagságú ellátotti dossziék, illetve egyéb olyan ózsdi elmaradt dolgok azok, amik az intézmény működésének a mindennapjait képezik, ami már régesség meghaladott történet. Ugye az, hogy most már egy 100-120-150 főt ellátó idős otthon esetében egy belső vállalatirányítási programnak, egy digitális programnak kellene lennie, ez már magától értetődő lenne. Hát sajnos az a rossz hírem, hogy sem a magyar ellenőrző hatóságok nincsenek arra felkészülve, hogy digitális alapon ellenőrizzenek különböző adatmennyiségeket, sem az intézmények nagy többsége, hogy ilyen jellegű programot használjanak. Én azt gondolom, hogy ez például egy rövid távon megoldandó szükségletként jelenik meg az intézményi működésekben. Ugye sok tekintetben azt láthatjuk, hogy tőlünk nyugatabbra, de akár keletebbre is már gondozást segítő robotokról beszélhetünk. Például Dél-Koreában már nagyon előre haladott az idős gondozás és a robotikának a kapcsolata. Vagy adott esetben olyan okos idős otthonokról beszélünk, ahol esés érzékelővel, vagy az adott ellátott különböző biológiai értékeinek a 24 órás mérésével ellátott digitális eszközökkel működnek a dolgok, mi pedig még itt Magyarországon elájulunk egy gondosóra programtól, úgyhogy sajnálatosan a különbség az fényévekben mérhető, de bízom benne, hogy nem adjuk föl, és előbb-utóbb el fogjuk érni ezt a színvonalat is.
0: Semmiképpen se, hát ezt nem lehet feladni. Én remélem, hogy mikor legközelebb jön, és ez történjen meg minél előbb, akkor már előrelépésről beszélhetünk, hiszen ez mindenkinek nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
0: Dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban egyirányosították a Podmanicki utcát az Eötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvas útállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Gogol utcában, a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. szeptember 30-a van szerda reggel, 7 óra elmúlt 6 perccel, így a nyitány szeptember utolsó napján is elindult és egészen 10 óráig tart. A reggeli Express rovatban egy koncertre hívom meg a hallgatókat. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja közönségét a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A Brahms és Strauss variáció Rádiók Magyaros Zenére című koncerten a zenekart

Záborszky Kálmán vezényli, a műsor pedig a Monarchia sokszínű kulturális világát, a magyaros zenei hagyományok erejét és a bécsi muzsika eleganciáját idézi meg. A vendégem Záborszky Kálmán lesz Kossuth és Liszt Ferenc díjas Gordonka művész karmester, érdemes és kiváló művész. 8 óra után pedig a Múzsa rovatunk jelentkezik, és a 24. Spinóza zsidó fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat. Október 7-e és 22-e között 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget a 24. Spinóza zsidó fesztivál a Budapesti Spinóza Színházban. A kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint a zsidó kultúra sokszínűségét bemutató előadások szerepelnek. Erről Sándor Annával, a Spinóza Színház alapító igazgatójával fogok tehát beszélgetni. De folytatódnak még az interjúk sora, még 2 hátra van, mindez 9 és 10 óra között majd. A hangjelek rovatunk jelentkezik először. Zenei utazás Párizs szívében. Megjelent Gyuri Noémi új lemeze. A francia fuvolazene különleges eleganciája, színei és szabadsága áll Gyuri Noémi új lemezének középpontjában. A Free Spirit című albumon, amely a Hungaroton gondozásában jelent meg szeptember 18-án, Guber, Poulenc és Fauré művei szólalnak meg, a zongoránál pedig Vida Mónika Ruth működik közre. Gyuri Noémi lesz a vendégem, akivel erről az albumról beszélgetek. Majd aztán a Percek magunkért rovat is itt lesz. Ne változtasd meg az életed előadásra hívjuk meg a hallgatókat. Minden úgy tökéletes, ahogy van. Ez az alcíme. Már a címével is szerintem gondolkodásra, talán vitára hív Kis Balázs Kúnó új előadása. A szeptember 23-a egy budapesti alkalom iránt akkora volt az érdeklődés, hogy minden jegy elkelt, ezért november 26-án a Magnetházban újra megtartja az előadást. A fizika jelen lesz ebben az előadásban, és az idő kérdését taglalja majd. Erről beszélgetek tehát a Percek magunkért rovatban Kis Balázs Kúnó íróval. Ha tehetik, tartsanak velünk, most pedig a műsor kezdéseként csendüljön fel Antonio Vivaldi G-dur koncertó grosszójának az 5. tétele a budapesti vonósok előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És íme itt van a napi útra való, amely már az őszhöz kapcsolódik, bár most még a vénasszonyok nyara van éppen, amely ugye szeptember végén köszöntött be hazánkba, és a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint egy tartós, akár két hétig is elhúzódó kellemesen meleg és száraz időszakot hoz magával. A reggelek ugyanakkor kifejezetten hűvösek és párásak maradnak, ezért érdemes rétegesen öltözködni. Na de a témakörünk az ősz, és a mai napon Albert Camus, francia író és filozófus lesz a segítségünkre, és neki is egészen pontosan a Félreértés című darabjába származik majd a napi útra való. Három felvonásos drámáját 1943-ban írta, és 1944-ben mutatták be először Párizsban. A mű az író abszurd filozófiájának egyik legfontosabb színházi megnyilvánulása, amely a sors kegyetlenségét, az emberi kommunikáció képtelenségét és a honvágyat dolgozza fel. A történet egy meg nem nevezett, komor közép-európai cseh faluban játszódik. Egy panziót vezette egy idős anya és lánya, Márta. A két nő abból él, hogy a náluk megszálló magányos gazdag utazókat kirabolják, és aztán eltüntetik őket, és ebből a pénzből akarnak elmenni a tengerpartra, egy napfényes, boldogabb vidékre. Azt gondolom, hogy ősszel mindenki erre vágyik, már ha nincs része a vénasszonyok nyarában, ahogyan most nekünk, de hogy Albert Camus hogyan nyilatkozik az őszre, ez jön a folytatásban. Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virág.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszky Kálmánt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Brahms és Strauss magyaros dallamai nyitják a Szent István Filharmonikusok új évadát. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az évadnyitó koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Én azt gondolom, hogy már maga a cím is felvet egy izgalmas kérdést, hogy mit is nevezünk magyarosnak egy zenében.
2: Főképpen egyszerű. A Brahms-tál ugye van egy négyik tétel, ami nagyon magyaros záró tétel. Ez főképpen egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a második részben javasol szigárbáróban részletek, és ez tulajdonképpen az egyetlen olyan operett, ami már Bécsbe készült, de ez magyar indítatása. Jókai Mor volt a szerzője ennek a darabnak, és Johann Strauss, amikor olvast ezt a könyvet, akkor eljött Jókaihoz is, meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen szóval az egésznek a forgatókönyvét.
1: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese, Arnold Schönberg 1937-es nagyzenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez a mű, ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tulajdonképpen Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere méghoz az, hogy Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a brahmsi darabokat, és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságait és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannnak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsnál, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan mértékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de ez nem sikerült, meg kihalálták a Rajnából, de utána elmegyógyít időben került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen ám, de akkor egy érdekes dolog történt, mert Klára Schumann tartotta az egész családot, hét gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt, olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla. Ez halotta Liszt Ferenc, Károsomban zongorázni, és el volt tagadható tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ő tartott el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött a Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter. Igen, egész érdekes dolog ez is, és ugye közben aztán az a fajta szerelmi kapcsolat az elmélyült olyan mértékben, hogy hát tulajdonképpen így van ott Brahms, Joachim Józsefnek írt egy pár gondolatot, hogy nem tudom jobban csodálni, szeretem őt, tehát ez Klára Schumannra vonatkozott, egyszerűen megbaborázott. Gyakran vissza kell fognom magam, nehogy csöndbe megöleljem. Soha többé nem fogok hajlandó lányt szeretni, vagy legalábbis jelenleg egyáltalán nem is gondolok rájuk. Ők csak ígérgetik a mennyországot, még Klára személyébe megtestesíti azt. Most ez egy fantasztikus valomás, és ez a kölcsönös plátói szerelem halálokig tartott, de ugye közben ugye Brahms mindenféle dolgokat komponál. Na most itt van ez a zongora négyes. Itt már az első három tétel az szinte Klára Schumann és a Brahms közötti kapcsolatról szól. A négyik tétel, azt említettem, az egy magyar felekezik és magyar tánc, és illetve cigányzene, mert ugye a Brahms ezeket a nótás könyveket kapta meg Magyarországtól, ami megjelent, és ebből csinálta magyar táncokat, és többek között ezt is. De rengeteg fantáziával van. Na most lényeg az, hogy az első három tétel, tehát ez a kész kapcsolatról szól, nagyon szenvedélyes, szomorú, néha vidám, de rapszodikus anyag. A másik tétel az egy olyan érdekes dolog, hogy a dallamot mindig két hangszer játsza, és ez szinte adódik, hogy egyik a Klára Schumann, a másik a Brahms saját maga. És itt is az első részben a második tétel, intermezzozott tétel címe, hogy első részben nagyon szomorú, fájdalmas, bánatos dolgok vannak, a trióban pedig egy rendkívül boldog, felszabadult zené van. Aztán visszatér megint az első rész is, és elég szomorúan fejeződik be pillanat alatt. A harmadik tétel szerintem a mű csúcspontja, ez egy szerelmi valomás. ilyen gyönyörű zenét, és ez a teljes tisztelt és érzem gazdag valami, és itt is az van, hogy a végén összeomlik. Szóval tulajdonképpen a beszes nem létrejövő szerelmi kapcsolat, ennek a bánata, szomorúság is benne volt. Brahmsról többször olvastam arról, hogy nagyon magába zárkózottan élt. Teljesen véletlenül vezényelte Mürzsuschlagba, ez Bécstől 100 km-re van délre, és ő Brahms ott lakott. És azt láttam, hogy érdették is, hogy Brahms vég, tehát egy ilyen sétaút, Brahms többször járt egy útvonalon végig, és akkor szerintem az a kikapcsolódása, és ott élt elég magányosan, és elég morcos ember a hírében állt, tehát ez természetesen nem volt egy ilyen vidám valaki. Egyetlen egy dolog volt az, ami, akivel ő nagyon jobban volt, Johann Strauss. Nagyon sokra tartott, hogy Johann Strauss-nak a dallamáit, a fantáziáját, és mindig azt mondja, hogy bármi tudok ilyen dallamokat komponálni. Nagyon sokra tartotta. Ritka dolog, hogy egyik zenész a másikat ilyen nagyra tartsa. De minden szerző teljesen érthető, a saját maga gondolatvilágában él, és a másikat az nem sokkal becsül sokszor, de hát az alkotók azok ilyenek, de ez nem baj.
1: Így van. Ugye a koncert október 3-án lesz, az ünnepi évadnyitó hangverseny. Igen. A Műpában, és hát Johann Strauss neve ismét előkerül, hiszen a műsor második felében. Igen. Az ő zenéje és művei következik. Hát itt aztán meg szerintem így öröm volt válogatni, én azt gondolom, ugye?
2: Hát igen. Tulajdonképpen a Cigánybáró nyitánnyal kezdünk. Most egy jó fotolog, ez nem egy vidám nyitány ez. Uh-huh. Hogy aztán fergetik és a vége, az egy másik dolog. De benne van a szomorúság, sok bánatos dolog van benne, ezt aztán szeret szabadul nagyon. És akkor leszünk a Cigánybárból a Barinkai belépő, a szólista Pap Balázs lesz, egy fiatal tenorista, operáciázban és operában is egyre többet énekel, és lesz még egy szólista, a Gebefüggő Renáta, ő Marosvásárhelyi életőségű, most is énekel a Figaróba, operaházba, lehet hallani, de ő egy hegedűvész volt, és a Marosvásárhelyi zenekarban volt, azt hiszem koncertmester is volt, tehát egy elsőosztályi muzsikus. És aztán kiderült, hogy van hangja, de nem is akármilyen. Korulatúr szoprán, de rendkívül könnyen énekes. Nagyon-nagyon egyszer dolgoztunk vele, és nagyon sokat várok most egy koncertben. Énekli a kacagódat, énekli az óra duettet a Pap Balázsra, ez egy felkettéges darab, egy 4-5 perces jelenet a Denevérből, és akkor az Adél belépőjét, a kacagódat, tehát ez lesz, és akkor van egy-két közben, bekezdett egy-egy polkát, azért, hogy át tudjon öltözni a művésznek. Ugye öltöző alatt van Anna polka, akkor van a furiózó polka, akkor az egy fantasztikus jó polka. Szóval ilyeneket kiegészítésképpen, de egy szórakoztató zene nagyon.
1: És hát ugye az egész koncert a Monarchia sok nemzetiségű, egymásra ható zenei kultúrájába kalauzol el minket. Ön, ha erre az időszakra gondol, akkor mi jut eszébe?
2: Hát itt általánosabb ezek a darabok, mert ezek minden. Johann Strauss-nak a világa, azért gondoljuk bele, hogy bátor gyerek volt Johann Strauss, mert ugye nagyon szimpatizált a magyar forradalommal. Oly mértékben, hogy ilyen a magyarba belekomponált a Rákóczi indulót, amit ő hideglázás kapott mindig a Bécsi udvar. Tehát ez egy mély gyökerű valami volt. Ugye Liszt volt az első, aki korodatási mésébe magyar dallamokat csinált, és benne van a Rákóczi motivum, tehát a ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra, és Liszt is egy kicsit piszkált a Bécsi udvar nóziát, és hát a magájuk beleírta azt, amit gondolt.
1: Egy igazán jó hangulatú koncertre látogathatnak el tehát a hallgatók, amely ugye a Szent István Félharmonikusok október 3-ai ünnepi évadnyitó hangversenye lesz, mindez a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Én kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert, és nagyon-nagyon sokan legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Jó kívánságot, szeretettel jövök mindenkit, aki ráér.
1: Az elmúlt percekben Záborszky Kálmánt hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Októberben ismét határtalan dizájn kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotótárgy tematikában a Kisseli Múzeumban. A Nemzetközi Dizájn Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozatra idén október 4-e és november 1-e között kerül sor. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amelyek a tárgyak és a fotó közötti összetartás. szeretett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán beválasztották a francia kulturális minisztérium által szervezett egyik nemzetközi kiállítás sorozatába is. A Kisseli Múzeum templomterében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. És életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertjére is várják az érdeklődőket. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzetelállító mutatványokat. Most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái, valamint meghívott vendégeik, muzsikustársaik és barátaik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel derült, napos időre ébredhetünk, a reggeli órákban 12 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a felhőzet minimális lesz. A légmozgás mérsékelt marad, az északkeleti szél sebessége csupán 6 km per óra körüli értékeket ér el. A kalendáriumi megfigyelések szerint a szeptember végi tiszta, fagymentes reggelek hosszú, kellemes és aranyló őszi heteket vetítenek előre. A hűvös, de száraz idő miatt a réteges öltözet javasolt, egy könnyű kabát vagy egy vastagabb kardigán, tökéletes választás a munkába induláshoz. Lendületes, szép reggelt kívánok mindenkinek!

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt 3:48 előtt járunk. Az elmúlt percekben Antonín Dvorák Ádur szláv táncának az 5. tételét hallhatták. A Budapesti Fesztivál zenekar előadásában a karmester Fischer Iván. A mai napon van Benedek Elek születésnapja, illetve inkább úgy mondom, hogy a mai napon született Benedek Elek, és ehhez kapcsolódóan a mai napon van a magyar népmese napja. 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja legyen a népmese napja. A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a mese szerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind a más népek meséi felé. És most egy idézet érkezik, amelyet a Magyar Olvasótársaság 2005-ös felhívásából származik. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. A mai napon van tehát a magyar népmese napja, amelyet szerintem megünnepelhetünk azzal, hogy bizony elolvasunk egy mesét, mindegy hány évesek vagyunk. Most itt a folytatásban nem mese érkezik, hanem Ludwig van Beethoven B-dur zongora versenyének a 3. tétele a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Solti György.

Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig annyitány, szeptember 30-a van, ez a hónap utolsó napja. És bizony a mai naphoz is rengeteg minden kapcsolódik, például az, hogy a mai napon a jeromosok ünnepelnek, így ha van ilyen ismerősük, akit így hívnak, köszöntsék fel mindenképpen, és gondolom nem megnepő, hogy a mai napon van Szent Jeremos napja is, és a fordítás nemzetközi napja. A nyelvekkel foglalkozó szakembereknek a nemzetek közötti megértés, béke, fejlődés, az egyértelmű kommunikáció támogatásában betöltött szerepét elismerve az ENSZ közgyűlése 2017-ben fogadta el ezt a határozatot, hogy a mai napot a fordítás nemzetközi napjává nyilvánítsák. Azért ezt a napot választották, mert egyben Szent Jeromos, a fordítók védőszentjének az ünnepe is ez mai napon van. De a mai napon van a helyi önkormányzatok napja is Magyarországon. Az országgyűlés és egy 2000. évi határozata a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította a mai napot annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyi hatósági választásokat Magyarországon. Most pedig egy kis történelmi időutazásra hívok mindenkit. Megjelenik az első nyomtatott könyv, Gutenberg Bibliája 1452-ben, míg 1791-ben Bécsben bemutatták Wolfgang Amadeus Mozart a Varázsfuvola című operáját, 1897-ben Berlinben pedig megrendezték a világ első autó bemutatóját. 1935 a következő dátumunk, ekkor mutatták be Gershwin Porgy és Bess című operáját, 1960-ban pedig először mutatták be a Flintstones-t, Frédi és Béni, az első főműsor időben sugárzott rajzfilmet. A rajzfilmek magyar szövegét Romhányi József írta, a szöveg szemben az eredetivel végig rímekbe szedett és nyelvi játékokkal tűzdelt. Állítólag a magyar fordítás annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után, és ebben a filmben hangzott el először a magyar szövegben a subi-dubi-dúu kifejezés is. Na, aztán most ugrunk. 2008 a következő dátumunk, Budapesten felavatták az M0 autópálya részét képező ferdekábeles Megyeri hídat, a leghosszabb hazai Dunai hídat, míg 2009-ben az UNESCO határozata alapján az emberiség szellemi kulturális örökségének része lett a Mohácsi busójárás, 2013-ban pedig bezárt a Budapesti Vidámpark. Ez mind a mai naphoz kapcsolódik, de természetesen születésnaposok is vannak, úgyhogy őket sem szeretném kihagyni. Hugonnai Vilma az első magyar orvosnő, akiről bővebben hozok majd információkat 8 óra után. Ahogy ugye említettem, nem is olyan régen Benedek Elek író, meseíró is a mai napon született, ezért van a mai napon a Magyar Népmese napja. Szabolcska Mihály költő is szeptember 30-án született, csak úgy, mint Grósz Emil, szemészorvos, aki szemműtéteivel nemzetközi hírnévre tett szert, Fejfer Ignác vegyészmérnök műegyetemi tanár, aki nagy mértékben hozzájárult a hazai izzólámpagyártás minőségi szintre történő emeléséhez, Móra Károly csillagász, akinek Kisbolygó is viseli a nevét, Rákosi Gergely József Attila díjas író, Házi Erzsébet Kossuth díjas operaénekesnő, Rolla János Kossuth díjas hegedűművész, koncertmester, érdemes művész, az Zempléni Művészeti Napok alapítója. De a mai napon ünnepel még Batta András, Széchenyi díja zenetörténész, a Magyar Zeneháza igazgatója, illetve a mai napon született még Zsurávszki Zoltán, Kossuth díjas táncművész, koreográfus, valamint Nagyváradi Erzsébet színésznő, filmszínésznő is. Minden ma ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk, most pedig friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modern egyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő bal-közép párcineiben nyerte meg a választást.

0: jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Lehel utca után az Árpád híd felé. Sávlezárásra kell készülni. Lépésben halad a forgalom a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon a Hermina úttól, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Rákóczi hídon Budára, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Ma 15 óra 30 perctől 22 óráig a 6. kerületben a Munkácsi Mihály utcát lezárják, a Podmanicki utca és a Szondi utca között rendezvény miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Munkácsi Mihály utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! Szeptember 30-a van, és 8 óra elmúlt 5 perccel. Szergej Prokofjev első D-dur klasszikus szimfóniájának az első tétele csendül fel már is, majd aztán érkezik Pietro Antonio Locatelli C-moll koncertó grosszójának a negyedik tétele is, valamint felcsendül még Szabó Csaba Vivace e Trio című műve is, Balogh József fog zongorázni. És ebben az órában a 24. Spinóza Zsidó Fesztiválra hívom meg a hallgatókat, a vendégem pedig Sándor Anna lesz, a Spinóza Színház alapító igazgatója. Október 7-e és 22-e között 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinóza Színházban. Ezzel várjuk tehát a hallgatókat ebben az órában. Tartsanak velünk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a Múzsa rovat mai vendége Sándor Anna, a Spinóza Színház alapító igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt kívánok ebben a napsütésben.
1: Október 7-e és 22-e között 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinóza Színházban. A kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint a zsidó kultúra sokszínűségét bemutató előadások szerepelnek. 24. alkalommal rendezik meg most ezt a fesztivált, vagyis már közel negyed százados története van ennek a programsorozatnak. Milyen most rátekinteni erre a fesztiválra, és milyen visszatekinteni az elmúlt időszakra?
2: Hát, azt kell mondanom, hogy hősies. Ugye a Spinóza Színház jövőre 25 éve, hogy létezik a Dob utcában, és azt hiszem, bátran el lehet mondani, hogy ma már rajta van Budapest kulturális térképén. Nagyon sok mindent csinálunk a Spinóza Színházban. Ezek a sok minden közül egy a Spinóza Zsidó Fesztiválja, ami immár a 24. Ugye amikor a Spinóza Színházat létrehoztuk, miért is választottuk a Spinóza nevet? Spinóza egy 17. századi eredetileg spanyol-portugál, aztán Hollandiában élt filozófus volt, és mivel a Spinóza Színház maga a zsidó negyedben van, ugye ez összesen kb. 12 utca, ezért gondoltuk, hogy valamit a zsidó kultúrából is visszahozunk. Ugyanakkor, amiért legfőképp a Spinóza nevet választottuk, a Spinózának a nyílt szabad szellem, a nyílt gondolkodása. Tehát a zsidó fesztivált azért szervezzük, mert a háború előtt még ebben a 12 utcában 49 színház, kabaré, zenés, kávéház, ilyesmi létezett, és amikor mi 24 évvel ezelőtt kinyitottuk a Spinóza Színház kapuit, akkor egyedül voltunk az egész negyedben. A régi zsidó kultúrából szerettünk volna visszahozni valamit, amit hát ugye vissza is hozunk.
1: Igen.
2: Mert látjuk azt, hogy ugye a fesztivál alatt a zsidó kultúrának nagyon sok szegmensen mind jelen van.
1: A színház ugye egy mindössze 70 férőhelyes magánszínház, mégis most ugye 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel készülnek erre a két hétre. Mit ad ennek a fesztiválnak éppen ez a kis tér és a közönség közelsége?
2: A kis tér nem is olyan kis tér, mert hogy sok mindent fölveszünk felvételre, és aztán fölveszünk vagy az e-színházba, vagy a YouTube-ra. Tehát ilyen értelemben ugye a Covid óta kitágítottuk a kis színházunkat. Tehát egy-egy programnak ilyen értelemben nagyobb a hatása, mint hogy 70 ember látja. Az viszont nagyon személyes élmény, felejthetetlen élmény, hogy szembeülsz a színésszel. Nem csak azt látod, hogy nincs a cipője kipucolva, ugye, hanem az arcolatban minden rezenés lát.
1: Igen.
2: És azért ez nagyon nagy élmény. Szóval úgy érzed, hogy vele vagy együtt, és neked játszik. És hát ugye nagyon figyelünk arra, hogy ugye, mert sok helyen van zsidó fesztivál, hogy itt eklezmer, ott eklezmer. Mi nagyon figyelünk arra, hogy minden fesztiválon legyen premier, soha sehol máshogy nem lát. Egyébként nem csak a zsidó fesztiválon bemutott premierekre érvényes ez, hanem a Spinózában látott szinte valamennyi színdarabra érvényes. És ezek mind ősbemutatók, magunk találjuk ki a témát, magunk írjuk, magunk rajtjuk elő.
1: Erről már azért mi is többször beszélgettünk, vagy beszélgettünk egy-egy olyan darabról, amelyre meghívtuk a hallgatókat. Ez pontosan így van. Az idei fesztivál Barbara Streisand történetével indul, Gallus Nicolette főszereplésével.
2: Van egy olyan sorozatunk, hogy Hollywood a Dob utcában. Ez azt jelenti, hogy a zsidó Hollywoodból elhozzuk a leghíresebb színészeknek az életét, főleg olyanokét is, ha lehet, akik magyar származásúak. Ugye a sorozat kezdődött Gábor Zsazsával, hogy mi van a Zsazsa jelenség mögött, mitől híres ez a Zsazsa. Létaidon a nagyszerű előadásában. Utána folytattuk Tony Curtis-szel. Tony Curtis családja a világ végéről Máté Szalkáról származott. Máté Szalka nem is lehet annyira a világ végén, ha kiderült az, hogy Máté Szalkán el volt elektromos áram Budapesten vagy New Yorkban. És ugye Tony Curtis 50 éves korára világszám lett, dollármillió gurultak hozzá, rengeteg nő, rengeteg feleség, és hogy lehet, hogy mégis az élete összeomlott, mitől omlik össze a siker tetején valakinek az élete, és hogy lehet ebből kimászni. Erről szólt a Tony Curtis darab. De ami most van a premierje, a harmadik személyiség, az Barbara Streisand. Tehát a nevét, legalább a nevét ismerik az emberek, mi meg ugye nem csak a nevét, hanem az életét szeretnénk idehozni. Barbara újra teremtette a szépség fogalmát. Csúnya kis kislány volt, abszolút csúnya volt, a haja se nőtt ki, fogai se voltak, akkor rágógumit tett a fogai helyére. Ugye ismeretes, hogy nagyon-nagy óra volt, amit több producer már ajánlkozott rá, hogy csináltassa meg az órát, mondta, hogy soha, és hát gyönyörű. Ugye, ha őt látjuk játszani, akkor gyönyörű. Miközben minden ellene volt, nem csak a saját személyi adottsága, hanem még a családi háttere is. Egy másfél éves volt, mikor az apja meghalt. Anya totál közömbös volt, mindig lebeszélte a színészetről. Nevelőapja vadállat volt, nem voltak gazdagok. Minden ellene volt, hogy valami legyen belőle. Saját erőből, saját motivációból megcsinálta saját magát. Gallus Niki játssza Barbarát, és Tóth Anikő játssza az édesanyját. Hát most folynak a próbák, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz. Október 7-én van a bemutató. Reméljük, hogy nagyszerű lesz.
1: És esetleg még az ilyen fontos információ, amit közbeszúrok, hogy természetesen a Tony Curtis Hollywood Hercege című előadás is látható lesz a fesztivál keretén belül, illetve az Én Zsazsa monodráma is, pontosan, és aztán a Barbara Streisand életrajzi játék pedig újra látható lesz majd október 21-én. Mindjárt folytatjuk a sort. Már is folytatjuk a beszélgetést a Múzsa rovatban, a vendégem Sándor Anna, a Spinóza Színház alapító igazgatója.

0: Október 7-e és 22-e között 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget a 24. Spinóza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinóza Színházban. A kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint a zsidó kultúra sokszínűségét bemutató előadások szerepelnek. A nyitó napon debütál Barbara Streisand című életrajzi játék Gallus Nicolette főszereplésével. A programkínálatban szerepel még a Tony Curtis Hollywood hercege című dráma, az Albina a nő a Nobel-díj mögött című monodráma Csákányi Eszter előadásában, és az Én Zsazsa című színpadi produkció, valamint a Goldberger a Textil király című dráma is. A zenei kínálatban helyet kap a zsidó örökzöld zene legszebb 100 éve című koncert, de fellépt a Sabbath Song Klezmer Band. A Múzsarovat vendége pedig Sándor Anna, a Spinóza Színház alapító igazgatója, folytassuk. A színház egyik fontos gondolata szórakozva tanítás, és ez az idei programon is jól látszik. Színház, koncert, humor, film és történelmi előadás egyaránt szerepel benne. Amikor összeállítja a fesztivált, hogyan találja meg az egyensúlyt, a szórakoztatást, az ismeretterjesztés és mondjuk az emlékezés között?
1: Ugye az emlékezés ez egy külön nagy téma, hogy valóban mennyire szeretnénk tanítani, mennyire szórakoztatni, és mennyire időnként az emberiség vagy a nézők lelkiismeretét felébreszteni. Igen, mind a három célkitűzés komoly célkitűzés, természetesen az arányunkról van szó, azon, hogy mindez milyen arányban. Ugye, ami az emlékezést illeti, ugye a fesztiválon, hát van 2-3 téma, ami az emlékezéshez kapcsolódik. Nagyon szép darabunk, Goldberger a Textil király című dráma. Ugye Goldberger volt egyike a nagy zsidó ipari vállalkozóknak, mint Weiss Manfred, Lister Gedeon, Egyesült Izzó, Tungsram és Goldberger. Hogy is volt az, hogy ezeknek az embereknek mind volt rálátásuk a világra, kapcsolatrendszerük, pénzük. Hogy mi volt az a vakhit, ami nem engedte nekik elhitetni, hogy mi vár rájuk, és itt maradtak a végsőkig, és inkább a gázkámrakban vagy a Dunában végezzék. Mi ez a vakhit, miből táplálkozott? Gyönyörű a darab, Goldberger darab.
0: Én láttam, és ezt mondhatom én is a hallgatóknak. Igen,
1: Csernantal és Ivanics Tamással. Úgy szintén ugye az emlékezéshez fűződik a Karl Lutz című film. Ugye Wallenberg nevét ismerjük, Karl Lutz nevét kevésbé. Karl Lutz 50-60 ezer magyar zsidó életét mentette meg. Elképesztő mennyiség. És egy átlagos svájci diplomata volt, aki miután visszament Svájcba, lefokozták, megbüntették, mert hogy a munkaköri leírásában nem volt a magyar zsidók mentése, és így is halt meg. És 10 évvel ezelőtt egy svájci újságíró rájött arra, hogy van nekik egy Karl Lutzuk, és csinált egy filmet róla. Ezt a filmet Magyarországon senki nem forgalmazza. Úgyhogy a Spinoza Színház az, ahol minden évben a fesztiválon előadjuk, szóval nem csak, hogy forgatjuk, hanem mindig ingyenes belépőt adunk rá tiszteletből Karl Lutznak.
0: A Spinoza kötője színház.hu oldalon egyébként megtalálják, hogy pontosan mikor lesz majd ez az előadás, és más filmek is lesznek, és itt akkor egy filmpremiérről is kell beszélnünk és megemlítenünk.
1: Igen, más film alatt először megemlíteném a kis kulturális csemegét, 100 évvel ezelőtti orosz zsidó néma filmet.
0: Igen.
1: Hát ez egy tényleg nagy kulturális esemény. Aminek viszont a premierje van nekünk egy színházi rendezőnk. Dénes Gábor filmrendező minden évben készít a Spinoza Színház számára egy premiért. Hát ez is unikum, hogy tizen nem tudom hány éve minden évben csak a mi fesztiválunkra készül egy film. Na most hát biztos sokan hallottak már ugye a magyar specialitásról, második világháború idején a zsidó munkaszolgálatról és a munkaszolgálatosokról, és Dénes Gábor minden évben egy valaki munkaszolgálatosnak az életét dolgozza föl, és ott mutatjuk be először. Talán a zenéről nem beszéltünk még, mert
0: még
1: ott
0: nem,
1: is bőven
0: így van.
1: Igen, zene is van bőven, na most hadd mondjam el, hogy ebben a kis Spinoza Színházban túl vagyunk az ezredik klezmer koncerten. Amióta létezik a Spinoza, minden péntek este klezmer koncert van, klezmer koncert vacsorával. Na most hát ezer klezmer koncert egy kis dobucai színházban, hát ez tényleg egy nagy teljesítmény. Okay. Azt hiszem a legnagyobb siker talán a színházi világban a Macskák volt, ami 30 év alatt volt 1600-1800 előadás. Tehát ez egy nagyon iszonyú szép teljesítmény. Most a fesztivál alatt pedig két speciális klezmer koncert lesz. Az egyik a Szabadszón klezmer band előadásában, a másik pedig Klein Judit és a Haverim előadásában. Még hadd beszéljek egy színdarabról azért, mert az viszont a fesztiválon fog menni utoljára. Van egy olyan darabunk, hogy írd újra Shakespeare. Shakespeare-nek ugyanis van egy vígjátéka, vagy vígjátéknak írt darab, a Velencei Kalmár, ami ugye arról szól, hogy a vígjáték mellett a Velencei Kalmárban van egy zsidó uzsorás, aki pénzt ad kölcsön a Velencei Kalmárnak, azzal a feltétellel, ha időben nem adja meg, akkor kivághat egy darabot a szívéből. Na most hát ez a darab ugye mindig alkalmas volt a antiszemitizmus erősítésére, felkeltésére, mert ugye sokszor úgy jöttek ki az emberek a vígjátékról, hogy aha, már a Shakespeare is megírta, ugye, hogy milyenek ezek a zsidók. Most ebben a színdarabban felkértünk egy írót, Lackó Gábort, Lackó Gábor viszont felkéri Shakespeare-t, hogy jöjjön el, és írják át együtt ezt a darabot, úgy, hogy a darab megszabaduljon az antiszemitizmus vágyától. Ezt is Cserna Antal adja elő remek előadásban.
0: Tehát a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál most idén, október 7-én indul a Barbara Streisand életrajzi játék premierjével, és aztán október 22-én zárul a Goldberger a Textil Király című drámával. Közben pedig más színházi előadások is lesznek, filmek, illetve koncertek, de a Spinoza kötője színház.hu oldalt ajánlom mindenkinek, mert itt pontosan meg tudják nézni a részleteket, és arra gondoltam, hogy szerintem azt még mindenképpen említsük meg az Albine a nő a Nobel-díj mögött című monodrámát, mert hogy azért az is egy nagyon izgalmas előadás.
1: Hát igen, ugye Kertész Imre, aki ugye megkapta a Nobel-díjat, kevesen tudják azt, hogy Kertész Imre mögött állt egy nő, Albina, aki 42 évig élt együtt Kertész Imrével, és nem csak, hogy ő tartotta el Kertész Imrét, de hát morálisan, érzelmileg végig mellette állt és bízott a tehetségében. Hát ez egy fantasztikus, nagyszerű nő. Ugye nagyon sokszor, akár a Nobel-díj, vagy akár a nagy teljesítmény mögött egy nő áll, hát ez a helyzet is, hogy egy fantasztikus nő állt Kertész Imre mögött. Na most ki ez a nő? Szabadkai zsidó családban született, 7 nyelven beszélő fiatal nő volt, aki már 16 éves korában özvegy lett. 17 éves korában bekerült a szabadkai gettóba, 18 éves korában bekerült a budapesti gestápó kezébe, később Kistarcsárra kitelepítették, ki az, aki ezt mind kibírja. Na most nem csak ezt, hanem vagyonát háromszor elkobozták, lakását háromszor elkobozták, és soha nem vesztette el a lelki erejét, és soha nem vesztette el a szeretni tudását. És 7 nyelvtudásával, vörös körmökkel teherautó sofőr volt, meg pincér volt, meg kávéfőzőnő volt, ezzel kereste meg mindkettőjük kenyerét. Nagyszerű nő volt, és ő volt Kertész Imre mögött. Ezt a darabot is nagyon ajánlom. Csákányi Eszter alakítja Albinát.
0: Nézzék meg ezt is, én pedig kívánom, hogy nagyon sikeres legyen az idei fesztivál, és hogy mindegyik előadás, koncert vagy filmvetítés teltház előtt zajluljon.
1: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Sándor Annát hallhatták, a Spinoza Színház alapító igazgatóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Lehel utca után az Árpád híd felé. Sávlezárásra kell készülni. Lépésben halad a forgalom a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon a Hermina úttól, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Rákóczi hídon Budára, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Ma 15 óra 30 perctől 22 óráig a 6. kerületben a Munkácsi Mihály utcát lezárják, a Podmanicki utca és a Szondi utca között rendezvény miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Munkácsi Mihály utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel derült, napos időre ébredhetünk, a reggeli órákban 12 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a felhőzet minimális lesz. A légmozgás mérsékelt marad, az északkeleti szél sebessége csupán 6 km per óra körüli értékeket ér el. A kalendáriumi megfigyelések szerint a szeptember végi tiszta, fagymentes reggelek, hosszú, kellemes és aranyló őszi heteket vetítenek előre. A hűvös, de száraz idő miatt a réteges öltözet javasolt, egy könnyű kabát vagy egy vastagabb kardigán, tökéletes választás a munkába induláshoz. Lendületes, szép reggelt kívánok mindenkinek!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 8 óra, 41 perc van. Az előző óra végén megígértem önöknek, hogy egy picit bővebben is mesélni fogok Hugonnai Vilmáról, aki ezen a napon született 1847-ben. Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznő volt, és az első magyar orvosnő. Egy grófi család 5. gyermeke volt, 2 házasságából 2 gyermeke született. Mivel 1969-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 1872-ben családja beleegyezésével beiratkozott orvosi diplomát szerzett, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1879-ben doktorált a Zürichi Egyetemen, 1880. februárjában tért haza, 81. március 31-én pedig letette a hazai egyetemi tanulmányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát. 82. májusában kérte orvosi oklevelének elismerését, kérelmét a pesti orvosi tanári kar támogatta, de Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter az érvényes törvényekre hivatkozva elutasította. Ekkor letette a szülésznői vizsgát, és szülésznőként működött. 1897-ben viszont Budapesten orvosdoktorrá avatták. 1907-ben jelent meg elsősorban női és gyermekbetegségekkel, valamint a szülészettel és gyermekápolással foglalkozó A nő, mint házi orvos című könyve, amely sokáig az egészségápolás kézikönyvének tekintették. Az Országos Nőképző Egyesületben is tevékenykedett, hatékonyan küzdött a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásért. Lelkes kezdeményezője volt a leánygimnáziumok szervezésének, a nők szellemi képzésének. Az Országos Nőképző Egyesületben 6 évig tanította a betegápolást, a gyermekgondozást, a gyermekvédelmet, a ragályos betegségek ismereteit. 67 éves korában, 1914. augusztusában elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot is. 1915. augusztusában pedig hadi ékítményekkel díszített érdemjelet kapott. Több könyve, tudományos munkája is megjelent, nyíltan és nyilvános kiállt elveiért, ha kellett, írásban vitázott a kor legnagyobb és legbefolyásosabb embereivel. Ha Hugonnai Vilma életére ránézünk, akkor azt gondolom, két szó jut eszünkbe, az elhivatottság és a kitartás. Azt gondolom, hogy ilyen emberek nagyon jó példával szolgálhatnak, ezért is szerettem volna külön kiemelni az ő élettörténetét. Most itt a Klasszik Rádió 92.1-en viszont érkezzen Edvard Grieg Holberg Suite Prelude című tétele a budapesti vonósok előadásában.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, hamarosan 9 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy érkezik a ma esti színház ajánlatom. Ismét nagyon-nagyon nehéz választani, hiszen elmehetünk a Belvárosi Színházba a Vadító Éjszakák című előadást megnézni, vagy a Játékszínbe a Kockahasz című darabot, de a Karinti Színházban az Apácákat játsszák. Viszont amit most én ajánlok, az nem más, mint a hat színben látható slágerlista váltömissel. Ez egy vidám zenei időutazás a 80-as évek világába, ahol ismét betupírozhatjuk a hajunkat, elmerülhetünk a sárvári termál kristályhabjaiban, egy pohár traubit kortyolgatva, és ismét ovisok, kisdobosok vagy iskolai diszkóban lassúzó szerelmes tinik lehetünk, és váltöméses Cheyenne bluesban slágereket dúdolhatunk világsikerről álmodozva. Botos Éva önálló estje ez, egy zenész stand-up a 80-as évekről. Az előadás pedig így mutatják be. Egy olyan generáció vagyunk, akik tejbe grészt ebédeltünk a menzán, és szagos radért rákcsáltunk a suliban. A generáció, amelyik az utca végén tanulta meg, hogyan kell ugróiskolázni, gumizni vagy sárból készíteni a szülinapi tortát. Mi még tudjuk, milyen az, amikor a magnóban szakad a szalag, és ha elakadt, visszatekertük ceruzával. Mi voltunk azok, akik az első csóktól hetekig zavarban voltunk, és akik kézzel írtunk a levelet egymásnak vízjeles papírra. Mi voltunk azok, akik a traubit nem divatból ittuk, hanem mert tényleg jól esett. Emlékszünk a nyarakra, amikor mezítláb szaladgáltunk a betonon, és a slágerlista minden dalát kívülről fújtuk. Ez az előadás nekünk szól, rólunk szól. Nagyon sok vélemény érkezett már ezzel az előadással kapcsolatosan, és mindenki nagyon elragadtatva beszél róla, úgyhogy én ma este nagyon jó szívvel ajánlom a hat színben slágerlista váltöméssel Botos Éva önálló estjét. Jó szórakozást!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest két héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább két éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párt színeiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni ösztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges

0: Napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton, a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, valamint a pesti alsórakparton a Lánc híd felé mindkét irányból. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, illetve a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. Szeptember 30-a van szeptember utolsó napja, és 9 óra után járunk már 5 perccel. Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenyének a harmadik tétele érkezik már is, de ebben az órában meghallgatjuk még Domenico Scarlatti d-moll zongora szonátáját is, valamint felcsendül még Antonin Dvořák b-moll szláv táncának az 5. tétele is, és 2 beszélgetés is érkezik ebben az órában. Először Gyűri Noémi, fuvola művész lesz a vendégem, hiszen a francia fuvola zene különleges eleganciája, színei és szabadsága áll Gyűri Noémi új lemezének a középpontjában, a Free Spirit című albumon. Gaubert, Poulenc és Fauré művei szólalnak meg, a zongoránál pedig Vida Mónika Ruth működik közre. Azután pedig a Percek magunkért című rovat érkezik, ahol egy előadásra hívjuk meg a hallgatókat, amelynek a címe Ne változtasd meg az életed, minden úgy tökéletes, ahogy van. Volt egy szeptemberi alkalom, amely percek alatt teltházas lett, így egy újat hirdetett meg Kis Balázs Kúnó november 26-ára, ahol az idő és a fizika lesz a főszerepben. Erről beszélgetek Kis Balázs Kúnó íróval. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gyűri Noémi fuvola művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is nagyon örülök, hogy beszélhetünk.
1: A francia fuvola zene különleges eleganciája, színei és szabadsága áll Gyűri Noémi új lemezének középpontjában. A Free Spirits című albumon, amely a Hungaroton gondozásában jelent meg szeptember 18-án, Góber, Pulánk és mondjuk Foré művei is megszólalnak, a zongoránál pedig Vida Mónika Ruth működik közre. A Free Spirits egy új művészi együttműködés eredménye, hogyha én jól tudom, mert kutattam, és én azt láttam, hogy ti most dolgoztatok először együtt. Ez így van?
2: Ugyan lemezen most dolgoztunk együtt Mónival, de több évvel ezelőtt Mumbai-ban találkoztunk, Indiában, illetve azelőtt Magyarországon, de egy mumbai projekt kapcsán kezdtünk el együtt zenélni, ami azért is volt nagyon érdekes, mert India azon országok kevesek közé tartozik, ahová egyébként ezelőtt még soha nem jutottam el, és egy igazi kultúrsok volt ott lenni minden értelemben, mert annyira más világ, és nagyon érdekes volt egy ilyen helyen nagyon-nagyon intenzíven együtt dolgozni Mónival, és szerintem talán emiatt is egy nagyon szoros kapocs alakult ki közöttünk, és így tulajdonképpen ez a lemezfelvétel egy ilyen nagyon-nagyon könnyű dolog volt nekünk művészileg, nagyon-nagyon egyértelmű, nagyon gördülékeny közös munka volt, úgyhogy ez egy nagyon különleges történet, és kicsit azt is megmutatja, hogy milyen a zenész élet, milyen sok váratlan fordulat van benne, mennyi sok érdekes helyen járunk, valószerűtlen helyen vagyunk, szokatlan helyen, úgyhogy ez egy nagyon szép történet számomra.
1: A lemez ugye teljes egészében a francia fuvola zene világába vezet, és ugye a Párizshoz és a Párizsi Konzervatórium hagyományaihoz kötődő zenei világot ismerhetjük meg. De miért pont ez? Miért volt érdekes számodra ezt az albumot rögzíteni?
2: Tulajdonképpen ez szerintem fuvolásoknak egyáltalán nem is kérdés, mert a francia fuvola irodalom az annyira központi szerepet játszik a mai modern fuvolázásban, minden értelemben, zeneileg, technikailag, hangideált tekintve, frazeálást tekintve, artikulációt tekintve. Tényleg egy igazán ikonikus repertoárról van szó. Talán ez más hangszereseknek, vagy nem zenészeknek nem feltétlenül ennyire egyértelmű. És szerintem azért nagyon érdekes, mert én sokszor azt tapasztalom, hogy valahogy a fuvolát, nem tudom, olyan kedveskedőnek, csillogónak, picit könnyedebbnek látják az emberek, és nagyon sokszor arra törekedtem a lemezeimen, hogy valamilyen téma, valamilyen zenei világ köré rendezve úgy mutassam be a fuvolát, hogy érezhető legyen, hogy a fuvola ennél sokkal-sokkal több, és szerintem pont ez a szabadsága, ami a lemez címében és ugye megjelenik. Ez a szabadsága a zenéknek az, ami annyira izgalmas és érdekes, és én azt gondolom, hogy ettől ezeket a zenéket hallgatni nagyon-nagyon-nagyon valahogy megnyugtató és felemelő és felszabadító, és egy egészen másfajta világ, mint például mondjuk a zongora repertoárja. Egészen másfajta hangszínek jelennek meg, mint például egy hegedű zongora párosításban. Szóval azt gondolom, hogy ezért nagyon-nagyon különleges, és számomra pedig azért nagyon különleges, mert ez a 9. lemezem, tehát nagyon gyakorlottnak érzem magam a lemezfelvételek készítésének a terén. Sőt, egyébként azóta közben még a 10. lemezemet is már felvettem, szóval tényleg nagyon sok lemezfelvételt készített, de ez a repertoár egy olyan nagyon komoly, fontos repertoár, olyan mérföldkő a fuvola irodalomban, hogy tulajdonképpen még ez is egy nagyon fontos momentumnak érződött, és egyébként életemben először férjem, Madaras Gergely karmester ötlete alapján állítódott össze ez a kifejezett album, szóval, hogy pont ezek a darabok, és ő mondta nekem azt, hogy miért nem veszem föl ezeket a műveket, ezeket tulajdonképpen, mikor 25 évvel ezelőtt megismerkedtünk, sokat ezek közül már akkor játszottam, és nekem ez egy nagyon nagy kihívás volt, és szép kihívás volt, és azt gondolom, hogy nagyon szép feladat volt ezekhez a művekhez, bátran, szabadon, önazonosan hozzáállni, és tulajdonképpen egy felvételt oda helyezni a legnagyobb művészek közé, akik ezeket a fuvola szakterületén fölvették, és jó érzés, hogy úgy érzem, hogy jó érzéssel helyezem ezt a nemeszt oda a sorba. Ez egy nagyon fontos érzés saját magamnak is.
1: Tehát akkor a fuvola kifejező erejének ilyen egészen különböző oldalait ismerhetjük meg, a virtuózitást, eleganciát, érzékiséget, játékosságot.
2: Szabadságot, szerintem bátorságot. Az, hogy hogyan tud, szerintem az nagyon-nagyon különleges a fuvolában, hogy egy hang hogyan tud, egy hangnak a színe hogyan tud átformálódni, vagy jellege hogyan tud átformálódni, mélysége hogyan tud átformálódni. Szóval nagyon, nagyon szép ez, és tegnap egyébként pont egy fesztiválnak írtam egy szöveget az egyik projektemről, és ez a fesztivál az öröm gondolata körül szeretne programokat rendezni, és azon gondolkodtam, hogy szerintem a zenehallgatásban tulajdonképpen, amikor az ember ugye elkezd figyelni ezekre az apró részletekre, ahogyan amikor a természetben megállunk, és így megnézzük az egyes kis részleteket. Nagyon-nagyon-nagyon sok belső öröm egyébként ebből szabadul fel, tulajdonképpen erre épül az egész meditáció gyakorlása is, illetve az embereknek azt megmutatni, hogy ugye amikor az ember így az érzékszerveivel így elkezd jobban érezni, vagy arra odafigyelni, akkor mennyi-mennyi öröm szabadul fel, és hogy szerintem például ezek a zenék is nagyon-nagyon-nagyon öröm fölszabadítóak, mert hogy nagyon sok bennük az ilyen finom apróság, és hogyha valaki egy pillanatra le tud ülni, akár csak pár percre ebbe belehallgatni, szerintem annyira sok ilyen jó érzés szabadít föl az emberben, és ez egy nagyon-nagyon szép, és szerintem egyébként amúgy hasznos dolog is, szóval én például a zenehallgatást nagyon sokszor erre is használom, hogy egyszerűen egy fantasztikus örömforrás, meg ilyen megnyugvás.
1: Tehát Győri Noémi fuvola művész és Vida Mónika Ruth zongora művésznek megjelent az első közös albuma, amely ugye a Free Spirit címet kapta, és a Hungaroton gondozásában szeptember 18-án látott napvilágot, és azt mondtad, hogy nektek ez egy nagyon jó találkozás volt még ugye Mumbai-ban, de a közös zenélés az milyen volt? Itt a két hangszer is párbeszédbe lépett.
2: Abszolút. Ahogy mondtam, itt szerintem nagyon könnyű. Ez azt jelenti, hogy szerintem vannak olyan nagyon-nagyon jó zenei találkozások, ahol több időre van szükség, hogy valahogy egymáshoz csiszolódjunk. Mónival szerintem nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodtunk a művekről. Ami nekem nagyon-nagyon felemelő volt, hogy a fuvola hangja, ahogyan a zongorával keveredik, a zongora azért egy sokkal robusztusabb hangszer, és Móni nagyon-nagyon finom technikával játszik, és ezért soha nem éreztem azt, hogy nekem bármilyen módon erőlködnöm kéne ahhoz, hogy a fuvola hangja a zongora mellett, hát így jól tudjon keveredni. Ez nem is az, hogy elég hangos tudjon lenni, hanem hogy egyszerűen megfelelő módon tudjon két hang így összetalálkozni. Nagyon-nagyon-nagyon élveztem azt, hogy szuper volt az összes szóba folyamat, egyébként ez az indiai közös koncerte is, meg a mostanéja is jellemző volt, hogy mind a ketten nagyon-nagyon szeretünk intenzíven dolgozni, és ezért sok olyan próbánk volt, amikor egy napon nagyon-nagyon-nagyon sok órát zenéltünk együtt, és együtt szüneteltünk, akkor együtt ettünk, vagy uzsonnáztunk, megint tudtunk egy kávét, aztán folytattuk, és ez a fajta ilyen nagyon erős belemerülés, ami egyébként a stúdióban is aztán ugye egy lemez felvételkor létrejön, ez annyira jó volt, és szerintem van, aki ezt nagyon-nagyon bírja, és nagyon szereti, van, aki szeret inkább többször csak néhány órát próbálni, de hogy nekem ezek az ilyen egésznapos együtt dolgozások, együttlétek, és ugye Mumbai-ban meg ugye egy helyen is voltunk, tehát hogy egy helyen laktunk, tehát hogy ez annyira szerintem nagyon fontos, meg nagyon-nagyon sokat ad, és ez hihetetlen élvezetes is volt, és hát aztán a stúdióban is teljesen olyan érzés volt, mint hogyha oda így beköltözködtünk volna, mert Tóti Bolyájék stúdiójában, a Phoenix stúdióban vettük fel a lemezt, és ők félig így ott laknak, szóval az volt a fantasztikus ott is, hogy tulajdonképpen megvoltak az időpontok, hogy mikor veszünk, de hogy volt olyan, hogy így megálltunk, kicsit hosszabban beszélgettünk, együtt ettünk, kicsit többet váltunk, aztán megint játszottunk, tehát hogy az egész nagyon-nagyon olyan, nekem nagyon otthonos volt, nekem nagyon ismerős volt ez a fajta létezés, és néha van az, hogy egy stúdió felvételnél nagyon pontosan van, hogy csak 10-től 1-ig váltunk fel, kész, kész kell lenni, ennyi van, 5 perc szünetet lehet most venni, vagy 10 percet, vagy 20-at, tehát hogy nagyon meg van határozva ez a struktúra, és ez egy ilyen sokkal fluidabb helyzet volt, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt szerintem, nagyon jól működött, és nem... végül semmiatt nem csúszott szét semmi, csak volt egy kicsit több lélegzési tér, meg ez a fajta ilyen együttlét, amikor így kicsit az idő ilyen fluidabb, azt szerintem nagyon-nagyon jó tud tenni egyébként a kreativitásnak.
1: A Free Spirits albumról beszélgettünk, amely ugye most jelent meg a Hungaroton gondozásában, és a hungaroton.music.com oldalon egyébként meg is hallgathatják, vagy bele is hallgathatnak. Na de neked mi fog még történni a következő egy-két hónapban, erről mesélj még.
2: A következő hónapban egyébként megint francia zenéket fogok viszonylag sokat játszani, mert én Londonban élek, és alakult egy új fuvolahárfa brácsa trióm, két fantasztikus angol művésszel, Siri Raskowski brácsással és Alice Hughes hárfással, aki egyébként a királynő hárfása volt korábban, ami az egyik legnagyobb cím, amit itt egy hárfásként el lehet élni, de egyébként a Deccának vesz fel, mert hogy fantasztikus művészek mind a ketten. Siri egyébként a Royal Welsh Királyi Akadémiának a professzora, szóval fantasztikus művészek, és velük fogunk egyébként Ravel, Debussy triókat játszani, én Lili Boulan duót, hárfával, Alice-szel. Úgyhogy most erre készülök nagyon, mert, és itt még lesz egyébként még egy fiatal angol női szerzőnek is a triója, egy nagyon-nagyon-nagyon szép trió, az nekem teljesen új az a mű, egyébként a Ravelt se játszottam még, úgyhogy ezek ilyen új, részben újak, a Debussy-t persze sokszor játszottam, de részben új repertoár, és nagyon nagy repertoár, és mindannyian nagyon lelkesek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a triót építsük, és hogy legyenek közös koncertek a jövőben is, úgyhogy most erre készülök legelsősorban, meg hát most ez nagyon nyilván egy fontos momentum, hogy a lemez megjelent, és akkor ezzel kapcsolatban egy sok minden zajlik. Úgyhogy ezek most így éppen a legfontosabbak, úgyhogy érdekes, hogy pont ebben a trióban is most egyébként francia repertoárok vannak, és most egyébként még ebben a pillanatban sok minden megbeszélések vannak, például új versenyművekkel kapcsolatban, amiben részt fogok venni, sok új fuvola versenyíródott nekem az elmúlt években, és ezeket nagyon-nagyon-nagyon élvezem, és most is van egy ilyen, amin dolgozunk. Az még ilyenkor mindig idő, még ezek ugye materializálódnak és elkészülnek, de jövőre lesz például megint új versenybemutató, fuvola versenybemutató, és ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Úgyhogy ezek vannak most így éppen ebben az egy-két hétben, amik nagyon erősen és intenzíven zajlanak.
1: Én kívánom, hogy maradjon meg ez a lendület, a sok feladat, és hogy mindegyiket nagyon-nagyon élvezd, és boldogsággal töltsön el.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon igyekszem, ezen vagyok.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Gyűri Noémi fuvola művészt hallhatták.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé. A Szél Kálmán tér felé vezető utakon, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, illetve a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel derült, napos időre ébredhetünk, a reggeli órákban 12 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a felhőzet minimális lesz. A légmozgás mérsékelt marad, az északkeleti szél sebessége csupán 6 km per óra körüli értékeket ér el. A kalendáriumi megfigyelések szerint a szeptember végi tiszta, fagymentes reggelek, hosszú, kellemes és aranyló őszi heteket vetítenek előre. A hűvös, de száraz idő miatt a réteges öltözet javasolt, egy könnyű kabát vagy egy vastagabb kardigán, tökéletes választás a munkába induláshoz. Lendületes, szép reggelt kívánok mindenkinek!

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus. Szükséglet.
1: Percek magunkért rovat mai vendége, Kis Balázs Kónó író. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Egy olyan előadásról fogunk most beszámolni, és hívjuk meg a következő alkalomra a hallgatókat, amelynek szerintem a címe már nagyon-nagyon beszédes, ez pedig az, hogy ne változtasd meg az életed, minden úgy tökéletes, ahogy van. Címe is gondolkodásra, és talán vitára is hív. Szeptember 23-án ugye volt egy budapesti alkalom, amely iránt akkora volt az érdeklődés, hogy minden jegy elkelt percek alatt, és ezért most november 26 lesz egy újabb előadás a Magnetházban, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Bár te sokszor el szoktad mondani, hogy az előadások sosem ugyanazok, hiszen azért mindig változik egy picit. Már maga a cím is szembe megy szinte mindazzal, amit az önfejlesztés világában megszoktunk. Ne változtasd meg az életed. Miért érezted fontosnak, hogy éppen ezt mondd most az embereknek?
2: Nagyon-nagyon régóta követtem az önismereti úttal foglalkozó tanítók világát. Ugye még a 90-es években, amikor elindult az agykontroll tanfolyam, és ugye azóta rengeteg ilyen hasonló dolog van mindenütt a világban, és ugye mind erről szól, hogy változtass meg az életed, és akkor vonz be, ma teremtsd meg magadnak, vagy dolgozz magadon, stb. És ugye én látom az embereket már 30 éve, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, akik elvégezték ezeket a különböző tanfolyamokat, ugye meg én magamon is, és azt látom mindenkin, aki nem az elmúlt 1-2-3 évben, hanem mondjuk 10 éve foglalkozik ezzel a témával, hogy igazándiból lehet, hogy egy-két dologban értek el változást, de a legtöbbször az olyan igazán fontos, olyan veleigható kérdésekben, mint mondjuk anyagi dolgok, vagy párkapcsolat, vagy egyéb traumák, hogy ott igazándiból nem történnek meg azok a dolgok, amelyeket az ember szeretne. És ugye engem nagyon érdekelt ez a téma, hogy jó, de akkor hogy van ez valójában, mert nyilván mindenkiben ott a vágy, hogy szeretné megváltoztatni a rossz körülményeit. De miért van az, hogy én azt láttam magamon is régen, meg mindenkin, hogy igazándiból a legtöbb rossznak megélt dolgokat nem tudtuk megváltoztatni, nem lehet. És ugye mindig azt a választ kapja az ember, hogy jó, mert akkor meg keményebben kell dolgoznom, vagy stb. És szerintem minden kedves hallgató, és szerintem nincs kivétel, de lehet, hogy van, hogy megélte azt, hogy egyszerűen csomószor az igazán nagyon fontos dolgok az életünkben, azok pedig így nincsenek a mi irányításunk alatt. Szóval szerintem mindenkivel történtek olyan életet meghatározó történések, amikor, és most nem betegségre és nem balesetre gondolok, találkozások, egy munkahely, amit nem tudott tervezni, és mégis az életét határozta meg. Szóval hogy működik ez valójában?
1: Mindenhonnan azt halljuk, hogy változzunk, fejlődjünk, és legyünk önmagunk jobb változatai. De szerinted miért volt ekkora érdeklődés ez iránt, az előadás iránt, miközben ugye te pont azt mondod, hogy ne változtassuk meg az életünket. Lehet, hogy egyszerűen az emberek elfáradtak az állandó önfejlesztésben, és abban az érzésben, hogy mindig valamin változtatniuk kell.
2: Igen. Szerintem ez nagyon jellemző. Nyilván nem azzal, amikor valaki most találkozik tanítókkal, tanításokkal, az ugye nagyon lelkesítő, hogy ú, de jó lesz, végre meg tudok szabadulni, vagy végre meg tudok gazdagodni. De ugye eltelik 2-3-4-5 év, és akkor kiderül, hogy az egész valójában fárasztó. És hogy mi az, ami valójában működik, mert engem az érdekel, hogy mi az, ami működik valójában, és hogyan lehet ezt másképp csinálni, hogy ez tényleg hogyan tudunk erre tekinteni.
1: Te, mint író, jelen vagy, és alkotsz az életedben, illetve mint fizika és informatika tanár is vagy, és ilyen nagyon érdekes az, hogy a lélek és az anyag az hogyan kapcsolódik össze a te életedben is, és az előadásban ugye tudományos gondolatok is vannak, és sőt, ezek azok, amely alapján egy picit más megvilágításba helyezed a dolgokat. Ez miért, vagy hogy jött a te életedben, és az idő az hogy jelent meg az előadáson, és hogy fog megjelenni majd a november 26-ai előadásom?
2: Ez a fő gondolat gondolata. Én ugye inkább tartom magam egy mérnöki, egy tudós gondolkodónak, aki abszolút a fizikai világban, az anyagi világban lekövethető és visszaigazolható, tudományosan is igazolható dolgokat keresi. És ugye rengeteg könyvet olvastam a témában, ahol fizikusok ugye az időről értekeznek. És az ütött szöget a fejembe, mondják ugye, hogy egy idő után a legtöbb nagyon komoly tudós, fizikus eljut oda, hogy az időt, ahogy elkezdi vizsgálni, és hogy ezt rengetegen tették meg az elmúlt mondjuk 50 évben, mindegyikük odajukat ki, hogy igazándiból az idő, így fizikai szinten, már mint ők, mint fizikusok, hogy igazándiból az idő valójában nem létezik. És ugye ezt nagyon nehéz a mindennapi életükkel összeegyeztetni, hiszen most ugye mindenki mondjuk reggel mondjuk megy munkába, és be kell érnie munkába, és akkor délután pedig mennie kell, nem tudom, a gyerekért, vagy haza kell érnie, vacsorát főzni, stb. Tehát, hogy mégis hogy fér össze az, hogy igazándiból fizikai szempontból az idő nincs, de hogy mégis a mindennapi életünkben pedig ott van. És ugye ez a nagyon sok okos gondolkodó, ez a könyveiben nyilván nagyon körbeérkez a témát, és ott van a másik oldalról a mondjuk Eckhart Tolle, akinek a neve talán sokat mond, ugye neki van a Most Hatalma című könyve, ami ugye szintén azt mondja, hogy nincs idő. Na most ez a kettő hogyan egyeztethető össze azzal az illúzióval, hogy van idő. És ugye én Carlo Rovellit emlegettem, illetve Thomas Hertogot. Carlo Rovelli nagyon híres olasz fizikus, nagyon sok könyve is megjelent, és tulajdonképpen Stephen Hawking utódjának tartják bizonyos tekintetből. Szóval ő mondja azt, hogy igazándiból az idő csak a mi érzelmeink és a hozzáállásunk miatt van. És minden kutató ide jutott, hogy igazándiból az idő csak azért létezik, mert mi emberek időnek látjuk, és ez nagyon nehéz ugye mindennapi életbe átültetni. Hogy ezt ugye ez teljesen ellentmond annak, amit a mindennapi életben látunk. És ebben az előadásban ezt próbálom meg tudományos oldalról megmutatni, hogy hogyan tudjuk ezt értelmezni a mindennapokban. Tehát ugye, ami szerintem hiányzik a ma világából, hogy nem tudjuk ezt a mindennapokban azt mondani, hogy igen, mondjuk valaki elvesztette a gyermekét, ami egy komoly dolog, ugye. És ez hogyan lehetne egy ilyen embernek mondjuk azt mondani, hogy hát ez csak azért van, mert te időben így látod. Ez ugye ez egy összeférhetetlenség. És ebben az előadásban ezt kísérlem meg, hogy a kedves hallgatók hogyan tudnak kilépni az idő illúziójából, ami hát valójában egy illúzió, és hogy ezt hogyan tudják a mindennapi életükben is megtapasztalni. És ez egy nagyon nagy tudati váltás, hogy elkezdünk szépen, ahogy a fizika bekúszik majd a mindennapjainkba, hogy egyre jobban a kutatások ezt támasztják alá, hogy az időhöz másképp kell reagálunk, és ezt hogyan tudjuk a mindennapi életünkbe ültetni.
1: A fizikusok fáradhatatlanak, ugye ebben, hogy ezt a kérdést minél jobban felkutassák és megértsék.
2: Igen, hiszen rengeteg tudós foglalkozik a hogyan keletkezett az univerzum, mit voltak az univerzum kezdeti pillanataiban. És ugye nekem a végső lökés tulajdonképpen ugye Stephen Hawking neve szerintem nagyjából mindenki ismeri, ugye a tolószékes fizikus, aki már nincs köztünk, és ugye neki volt az első ilyen híres könyve az idő rövid története. Ugye ő is az idővel kezdi. És aztán a halála előtti években kezdett ellentmondani a korai éveiben írt tudományos érdekezéseinek, mert felfedezett egy olyan dolgot, ami még mindig nem terjedt el a fizikusok között, felfedezett egy olyan dolgot, ami az idő eredetével kapcsolatos, és utolsó éveiben ezt kutatta és igazolta is matematikailag, csak ugye ez még a tudományos mainstream érába még nem ment át, tehát így nem találunk róla YouTube videókat, úgymond, de hogy ez alapjaiban változtatja meg a világ időrendjéről alkotott képet, ugye ez a könyvnek is a címe, hogy az idő eredetéről, ezt a tanítványa írta, aki az utolsó éveiben vele dolgozott, és ez egy nagyon nehéz könyv, mert minthogy kell hozzá azért egy felsőfokú fizikai ismeret, de tulajdonképpen ez így elmagyarázza számunkra, hogy az idő az valójában hogyan is van, és ezt ugye nehéz a mindennapokban megérteni, amikor ugye rohanunk és szaladunk a világban, és talán az előadásomnak is ez lesz a lényeg, hogy álljunk meg és nézzünk másképp rá az életünkre. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: November 26-án ugye ismét Budapesten megtartod ezt az előadást a Magnet Házban, de közben országjáró turnéra is indulsz ezzel, és ha valaki úgy érkezik erre az estére, hogy éppen nagyon szeretne megváltoztatni valamit az életében, akkor mit szeretnél mondjuk másfél órával később? Hogyan menne haza?
2: Hát, hogy attól függ, hogy ő mennyire van ebbe benne, hogy én már pedig meg akarom változtatni az életemet, és ugye ennek a reménytelenségéről, és ugye az embernek van egy ilyen vágya, hogy jobb legyen az élete. És hogyha egy kicsit egy ilyen megnyugtató képet tudnék adni, hogy nem vele van a baj, hogy nem sikerült még neki megváltoztatni az életét, nem vele van a baj, hanem elkezd másképp tekinteni az életére, és talán nagyon türelmetlenek vagyunk, hiszen minden változást ugye azonnal szeretnénk, holnapra legyen pénz a bankszámlánkon, holnapra változzon meg az életem, és az élet, hogyha visszagondolunk, másmilyen, máshogy, más mértékben történik, és én nagyon megváltozott már ez a rohanó világunk, hogy nem tudunk megállni. Szóval, hogy azt szeretném elérni, hát ez egy nehéz mondat, nem szeretnék ilyet mondani, hogy szeretném elérni, de hát ez a hallgatótól függ, hogy ő mennyire képes képes kilépni abból a nézőpontjából, hogy ő már pedig mindenképpen jobb életet akar, és hogy hogyan tudja ezt a látszólag jobb életet igazándiból megtapasztalni, hogy erre nagyon másképp nézzünk. Hát most a visszajelzések alapján mindenkinek nagyon tetszett az előadás, hogy ezeket kaptam így kommentekben. Úgyhogy nagyon örülök, mert én nagyon élveztem. Nagyon jól esett erről így beszélni, és nagyon vevő volt a közeg, úgyhogy nagyon örültem, és akkor ugye megyek különböző városokban, Nyíregyháza, Kecskemét, Pécs, Veszprém. Kíváncsi vagyok, hogy milyen tapasztalás ez, és hogyan fog ugye az előadás változni, és akkor majd novemberre ugye egy teljesen átalakult előadás lesz újra elmondva.
1: Tehát akik voltak esetleg most a szeptemberi előadáson, akár novemberben is újra elmehetnek, hiszen lehet, hogy pont most hallanak meg valamit, vagy egy picit máshonnan hallják meg, és az valami más újdonságot ad majd nekik. A kisbalázskuno.hu oldalon pedig megtalálnak minden információt. Ha azt mondjuk valakinek, hogy minden úgy tökéletes, ahogy van, akkor könnyen felmerülhet ugye az ellenvetés, hogy akkor miért dolgozunk magunkon, miért hozzunk döntéseket, miért próbáljunk változtatni egy rossz élethelyzeten. Hol van szerinted a különbség az elfogadás és a passzivitás között? És akkor itt zárójelben megnyitnék egy olyat is, hogy ugye azért nagyon sokan benne vannak ilyen áldozati szerepben is.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz és komplex. Tehát erről több könyvet is írtam, erről direkt vannak videók is fönt a YouTube-on. Tehát ez egy nehéz téma, és ugye nem lehet ezt egy mondatban. És ugye erre életek mennek tönkre, hogy beletörődnek az állapotba, vagy élet megy arra tönkre, hogy belefeszül abba, hogy megváltoztassa. Szóval, hogy ez egy nehéz téma, és ugye ezt szépen lassan tudjuk magunkban átalakítani, hogy máshogy álljunk hozzá, és kiderül, hogy amit változtatni szeretnénk, az tényleg csak rajtunk múlik, és ez nagyon nehéz megérteni, hogy minden rajtunk múlik. És talán ez az előadás így esszenciája is, hogy a mi nézőpontunkon áll, vagy bukik a dolog. És ezt ugye nehéz azt mondani, amikor az ember benne van egy áldozati mintában.
1: Ugye több könyved is létezik, a Köcsög és kacsa, a Semmit is az könnyedén, vagy a Megengedés művészete, vagy esetleg a Létezz szabadon. Viszont ugye ilyenkor mindig felmerül az a kérdés, hogy vajon mozgolódik-e már benned valami, amelyet szeretnél papírra vetni, és aztán könyvformájában kiadni.
2: Igen, most elkezdtem idén dolgozni az új könyvemben, már most kicsit leálltam így ősszel az előadások miatt, de szerintem jövőre lesz egy könyv. Most gyűlt bennem így két év alatt annyi, hogy egy új dolgot tudjak, ugye, hogy ne a régi dolgokat ismételjük, hanem hogy új dolgokat tudjak írni. Igen, köszönöm a kérdésedet.
1: Akkor, amikor ez megtörténik, úgyis fogunk róla beszélni, és ajánljuk majd a hallgatóknak. Most pedig, amire felhívjuk a figyelmet, hogy van egy előadás, a Ne változtasd meg az életed, minden úgy tökéletes, ahogy van. Ennek pedig a szeptember 23-ai teltházas alkalom után most egy újabb időpontja van, november 26-a, a helyszín pedig a Magnetház, és kívánom, hogy most is teltház legyen.
2: Köszönöm, nagyon kedves, hogy remélem találkozunk ott újra. Köszönöm, hogy beszélgettünk, és köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet.
1: A Percek magunkért rovat vendége a mai napon Kis Balázs Kúnó volt, aki író, fizika és informatika tanár.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt, de mivel nem sokára 10 óra lesz, ez azt jelenti, hogy most a műsor a végéhez ért. A napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virág.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását, Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége, tette hozzá a miniszter. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakban élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt üggyel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták kétkerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudasfürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az Alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolit gyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Színy László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötővárosból is. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit, valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak, a vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km tápvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése, kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magashegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókháza annak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagykörútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amsterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, Csalókházalnak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok, szeptember utolsó napján, holnap már októbert köszönhetünk. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Garami Gréta művészettörténészt, a Plakátok és Rajzok című kiállítás kurátorát hallhatják. Árendás József tervező grafikus kiállításáról van szó, amely a műcsarnokban látható. 5 és 6 óra között velünk lesz Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, akivel az októberi koncertjeiről beszélgetünk, meg hát annyi minden másról, hiszen Viktornak nagyon mély belső élete van, amit ha nem is lelkesen oszt meg az embereket, de minden esetre nyitottam. És valahogy ez az ő egész lényéhez, megjelenéséhez, művészi világához is hozzátartozik ez a mélység, amit egyszerűen sosem lehet az ő beszélgetéseiből kihagyni. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 43. Ez-dur Merkur szimfónia harmadik tétele következik a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A kortárs magyar plakátművészet egyik meghatározó alakja Árendás József 80. születésnapja alkalmából rendezett nagyszabású kiállítást, a Műcsarnok. A tárlat címe Plakátok és rajzok. A vonalban Garami Gréta művészettörténész, a kiállítás kurátora. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mire fókuszáltatok a kiállítás megtervezésekor? Hogyan építettétek fel?
2: Hát a Műcsarnok ugye most egy olyan reprezentatív tárlattal, tiszteleg Árendás József Munkácsi díjas grafikus tervező és plakátművész előtt, amelynek az aktualitását tulajdonképpen a művésznek a 80. születésnapja adja. És ez az esemény, ez az alkalom, ez nagyszerű lehetőséget arra, hogy az életművet hát összegezzük is, újfajta szempontok alapján rendezzük, de mint hogy ez a Műcsarnoknak a kamaratermébe került, egy nagyon méretű térbe, ezért itt az is egy fontos dolog, hogy ráirányítsuk a figyelmet a kulturális plakát műfajának a különlegességére és az értékeire. Tehát Árendás Józsefnek nyilván nem tudjuk megmutatni a teljes életművét, minden egyes darabját, egy ilyen sűrített retrospektívet hoztunk létre, amiben a legfontosabb stíluskorszakait, a főbb tematikáit, nyilván a legfőbb jellemzőit mutatjuk be a munkásságának, tulajdonképpen egy ilyen művészi alkotói DNS-ként. Ezzel együtt a kiállítás két nagyobb egységre, szekcióra tagolódik. A kiállítás első részében, első terében a művésznek a monokrom rajzai láthatók, ezek sorakoznak. A másik térben pedig a 70-es évektől egészen napjainkig mutatunk be plakátokat. A rajzok, a grafikák azért váltak nagyon fontossá itt a kiállításban, mert Árendás Józsefre mindvégig jellemző egy nagyon erős manuális tehetség, egy erős rajzosság, és ezt a szemléletmódját ezt nem csak a 60-70-es években aknázza ki, hanem később is a digitális technológiának a térhódítása után is megmarad ez nála. Éppen ezért választottuk a kiállítás hívó képéül azt a plakátját, amelyen egy konnektor látszik, aminek a végéből ceruza végek állnak ki, illetve a kiállításban van egy olyan objektje is, ahol szintén egy ceruza látható, amit egy láncon, egy súly húz lefelé, ami tehát azt reprezentálja, hogy számára a vonal, a rajz egy olyan kötelék, amiről soha nem tudott és nem is akart volna lemondani, ahogy említettem, később sem a digitális szoftverek megismerése és alkalmazása és az egész digitális dizájn megváltozása után sem. Tehát olyan rajzok is sorakoznak, amik önálló műveként értelmezhetők, és a kiállítás másik felében pedig a 70-es évektől kezdve például a mozihoz készített plakátjai, hiszen számtalan filmhez, 70-es évekbeli filmhez készített ő plakátot, többek között például csak egyet mondjak, az Utolsó valcer, ami egy Scorsese film, a legnagyobb rockerek és blues énekeseknek az utolsó koncertfilmjéhez, de akár ahhoz a Szándokán sorozathoz is, ami ugye a 80-as években a magyar nappaliknak egy ilyen fontos sorozata volt. És aztán ahogy tovább haladunk a kronológiában, 83-tól indulnak el a színházi plakátjai. Ruszt Józsefnek az Alaegerszegi Színházának volt ő a plakátművésze, úgyhogy ez a kísérleti színházi koncepció és gondolkodás, amit Ruszt csinált, annak a szemléletmódja visszaköszön az ő plakátjaiban is. És végül, de nem utolsó sorban, itt azt az utolsó negyedik egységet képviselik, az úgymond csak plakátok, ami a művész saját kifejezése, egy kicsit szakmai terminussal ezek az ő szerzői vagy autonóm plakátjai, amik már nem kapcsolódnak valamilyen kulturális produktumhoz, hanem teljesen önálló, autonóm képzőművészeti alkotások, amelyekben a művészi üzenet, legyen az történelmi, társadalmi, vagy bármilyen jelenség, vagy érzelmi ügyről szóló tartalom teljes mértékben sajátjaként, a művész saját üzeneteként érvényesül ebben az alkotásban, azzal együtt, hogy továbbra is megtartja a plakát műfaját, tehát a plakát műfajában annak eszközeivel az ő sajátos, humoros, szarkasztikus, kicsit frivol, kicsit pikáns módszerével fogalmazza meg ezeket is.
1: Árendás József 2005-ben a Magyar Plakát Társaság alapítói között is ott volt, amely a magyar művészi plakát hagyományának továbbéltetését tűzte ki célul. Mi jellemzi a magyar művészi plakátot?
2: A 70-es, 80-as években a lengyel plakátművészethez hasonlóan egészen különleges és sajátos világot jelentett ez. Hiszen egészen addig, ameddig nem érkezett be nyugatról a digitális, sajátos dizájnnak a világa, addig a magyar plakátművészek számára a plakátművészet egy alternatívát jelentett a kicsit politikailag túlkontrollált festészettel szemben. Jóval több lehetősége volt a plakátművészetben a grafikusnak, jóval gazdagabb, izgalmasabb, tartalmasabb, csattanókra épülő, frivolabb, provokatívabb témájú és vizuális megfogalmazású művek készítésére volt lehetőség, azzal együtt, hogy közben ezt természetesen az akkori lektorátus mindig zsűrizte, de mégis Árendás Józsefnek is, és a kortársainak, akik a legendás grafikus művészek, mint például Duczky Krisztóf, vagy Orosz István, Pincei Sándor, Pocs Péter, Bakos István, ők is mind-mind ezt a fajta szabad szemléletet képesek voltak megvalósítani a grafika művészetben és a plakát művészetben. És még egy apróság, hogy a kiállításba behoztunk egy hirdető oszlopot is, pont azért is, mert hogy ennek az időszaknak a hirdető oszlopa a felület. Tehát a plakát a hirdető oszlopon, a városi flaster részeként volt jelen, úgyhogy az utca látogatója többször is megnézhette, nem volt szükséges, hogy 2 másodperc alatt hasson és értelmezésre kerüljön, és éppen ezért több jelentés réteg és izgalmas, számtalan izgalmas tartalom megvalósítására nyílt lehetőség.
1: A műcsarnokban látható kiállítás november 22-ig várja a látogatókat. Én kívánom, Gréta, hogy minél többen látogassanak el hozzátok.
2: Köszönöm szépen.
1: Garami Gréta, művészettörténész, a kiállítás kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Rekordnézettséggel és komoly nemzetközi érdeklődés mellett zárult a 6. Elszínház Fesztivál, Magyarország egyetlen, teljes egészében online térben megrendezett színházi seregszemléje. A szeptember 18-a és 27-e között zajló fesztivál 10 estéjén 16 színház és társulat összesen 17 produkcióját láthatta a közönség. Az előadásokat 5 kontinens 25 országából követték, a nézők pedig maguk is szavazhattak kedvenceikre. A szakmai zsűri fődíját a legjobb online adaptációnak járó elismerést a Studio K Színház, Nero, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója kapta. A legjobb női szereplő Nagybakonyi Boglárka lett a Gyévuskában nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő díját pedig Krisztik Csaba érdemelte ki a Vojcek főszerepéért. A legjobb látványdíját a BP Szkizó és a Trafó Fukuyama után című előadása nyerte el. A szakmai zsűri Kerekes Éva és Mucsi Zoltán, valamint Nagypál Gábor és Fodor Tamás páros játékát is külön díjjal ismerte el. A közönség kedvence az Ördögkatlan és a Szkéné Színház Elem, Lemerülő Játék című produkciója lett. A fesztiválhoz idén is több partner kapcsolódott külön díjakkal, köztük a Papagéno és a Klasszik Rádió. A Klasszik Rádióban a fesztivál ideje alatt számos beszélgetésben találkozhattak a hallgatók a versenyprogram alkotóival, így az előadások háttere és megszületésük története is jóval közelebb kerülhetett a közönséghez. A Papagéno és a Klasszik Rádió külön díját a Radnóti Színház Istentelen Ifjúság, illetve a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Fenevad című előadása érdemelte ki. Gratulálunk! A díjakat november 12-én ünnepélyes keretek között adják át a Studio K Színházban.
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! Ma ragyogó, kellemes őszi időben telik a nap. A késő délutáni órákban még mindig 22 fok körüli kellemes hőmérsékletet mutatnak a hőmérők. Az égbolt teljesen tiszta, zavartalan napsütésben gyönyörködhetünk, felhőzet egyáltalán nem zavarja a napsugarakat. A népi kultúrában szeptember utolsó napja a népmese napja, és a hagyomány úgy tartja, ha ilyenkor még verőfényes a délután, az az őszi vetéseknek bőséges kelést hoz. A történelmi meteorológiai adatok szerint az évszázadok folyamán a szeptember végi délutánokon mértek már térségünkben rendkívül zord, 10 fok alatti maximumokat. A hazaúthoz ideális a könnyed őszi viselet, a napsütésben elég egy zárt cipő és egy vékonyabb felső, de a lemenő nap után gyorsan hűl majd a levegő, így a reggeli jacket érdemes kéznél tartani. További szép napot kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő kedden először lép fel Magyarországon az amerikai Lake Street Dive, amely több mint 20 éves pályafutása után érkezik a Dürer kertbe. A zenekar nehezen sorolható egyetlen műfajba, dalaiban a soul, a folk, a jazz, a klasszikus pop, az R&B és a funk hatásai egyaránt megjelennek. Legutóbbi Good Together című nagylemezük 2024-ben jelent meg, és Grammy jelölést kapott. Az album középpontjában a közösség, az együttzenélés öröme és a felszabadultság áll, miközben olyan témák is megjelennek rajta, mint a technológiai fejlődés vagy a modern élet elszigetelő hatása. A Lake Street Dive első budapesti koncertjén jövő kedden a Dürer kertben mutatja meg azt a sokszínű, könnyed és energikus zenei világot, amely az elmúlt két évtizedben a védjegyévé vált. Szombaton rendhagyó koncerttel ünnepli a zenevilágnapját a fővárosi nagycirkusz, ahol ezúttal a cirkuszi produkciókat rendszerint kísérő zenekar kerül a poront középpontjába. Az Életünk zenéje című esten a klasszikus cirkuszi muzsikától a filmzenéken és műzikeleken át a jazzig, a rockig és a modern slágerekig számos műfaj megszólal. A fővárosi nagycirkusz zenekarának szólistái mellett meghívott muzsikusok és énekesek, köztük Szomor György, Fazekas Eszter, Nádasi Vera és Varga Dávid is közreműködnek. A koncerten a zene mellett artista produkciók és a fővárosi nagycirkusz balettkarának koreográfiái is helyet kapnak. Ezen az esten a cirkuszban megszokott szerepek felcserélődnek. Ezúttal a zenekar lép ki a háttérből, miközben az artisták és a táncosok kapcsolódnak a muzsikához. Három különleges programon is találkozhat a közönség Tóth Viktor szaxofonművésszel, aki koncertjeivel és előadásával a jazz világát hozza közelebb a hallgatókhoz. A Fonóban ad a héten Coltrane emlékkoncertet, pénteken a Jedermannban folytatódik a tisztelgés John Coltrane zenei és szellemi öröksége előtt. Jövő csütörtökön pedig a Dísztér Delamotte palotában könnyen érthető jazz címmel tart koncertbeszélgetést Tóth Viktor. Ezen az estén élő szaxofonjátékkal, zenei példákkal és történetekkel mutatja meg, hogy hogyan érdemes hallgatni a jazzt, és mi történik akkor, amikor a muzsikusok improvizálni kezdenek. Az események egyszerre tisztelegnek a jazz egyik legnagyobb alakja előtt, és kínálnak lehetőséget arra, hogy a műfajjal még csak ismerkedő közönség is közelebb kerüljön a jazzhez. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, elbúcsúztatták Deák Bill Gyulát. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi között Artész Jósz és Máté Péter díjjal kitüntetett blúzénekest, a családtagjai mellett zenésztársak, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Pályája a 60-as évek végén indult a Sztár együttessel, a népszerűségét a Hobo Blues Band hozta meg számára, majd sikeres szóló karrierbe kezdett. Számos musicalben és rockoperában is fellépett, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a táltos volt. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál, az érintett utcakaszon csak a BKK járatait engedik át. A 28-as és a 28-a villamos Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér között nem közlekedik baleset miatt, a 62-es villamos terelve a 37-es villamos vonalán jár, nem érinti a Magdolna utca és a Terebesi utca közötti megállókat, a 9-es és a 217-e autóbusz, illetve a 28 és a 28-a villamosok igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább a Hegyalja úton, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szélkálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! A folytatásban Tóth Viktor szaxofonművész, zeneszerző lesz a vendégünk, aki a magyar jazz egyik sokoldalú alakja, zenéjében pedig a hagyománytisztelet és a folyamatos kísérletezés egyszerre van jelen. Pályája során több alkalommal választották őt az év alt szaxofonosának és zeneszerzőjének, lemezei közül pedig több is elnyerte az év jazz lemeze elismerést. Saját együttesei különböző zenei világokat képviselnek, miközben játékának egyik meghatározó vonása az improvizáció és a pillanat energiájának megragadása. Jövünk tehát nem sokára Tóth Viktorral, most pedig Vivaldi C-dur koncertó harmadik tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző. Szia Viktor, szeretettel köszöntelek.
1: Szia Edina, köszöntöm a hallgatókat is nagy szeretettel.
0: Mi már azért jó néhányszor beszéltünk, és pontosan tudom rólad, hogy neked milyen sokat jelent a csend, a feltöltődés, a vidéki hangulat, az, hogy ne feltétlenül csak ebben az áramlatban legyél, ami itt van Budapesten, a jazz életben, hanem hogy legyen egy hely, ahová el tudsz vonulni.
1: Hát igen, ez tényleg így van, nagyon sokat utazom a világban, most éppen egy kínai turnéról érkeztem haza, ilyen 10 órás repülések, meg ilyesmi, és pont ennek az ellenpontja kell. Most egy titkos Tiszaparton vagyok, ami egy erdő mellett van. Az a jó, hogy azért mondom, hogy titkos, mert kevesen tudnak róla, viszont egy érintetlen természeti jégkő, itt a madarakkal, meg a Tisza csillogásával, úgyhogy így gyakorlok a környéken is, és hát szívom magamban a szépséget.
0: És mit ad neked ez a helyzet?
1: Hát az örök mértékről mesél, arról mesél, hogy a Tiszán éppen olyan ritmusban csillannak meg a fények, ahogy az kell. A madarok éppen olyan ütemben közelítenek a, nem tudom, a kis pihenőhelyemhez, és akkor csipognak, akkor, amikor az úgy megvan írva, vagy a fák éppen úgy változnak napról napra, hogy éjszaka hűvösebb a levegő, úgy aranyanak be, vagy vörösödnek be, ahogy az kell. És akkor így a változatosságról, meg az egységről mesél sokat, az életről, meg a halálról, mert itt van a nagy asszály, kidőlt fák, kiszáradt környezet, de mégis ott van a kis hajtás, ami kibújt a földből, mert pár napja volt egy eső, és akkor ott meg az élet sarjad, és ez jó ezt nekem nézni.
0: Sajnos kevés eső volt. De az, hogy te elutazol, turnékon veszel részt, járod a világot, és közben időről időre elvonulsz, az valahol ez az egyensúlyra törekvést mutatja.
1: Hát igen. A zenében azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van erre a fajta örök mértékkel, harmóniában levésre, amit mondjuk a természet adhat, vagy a csend, vagy az elcsendesülés, vagy a gondolkodás. Mert hogy engem a zenében nem a hangok, meg a ritmusok, meg az alterációk, meg a skálák érdekelnek, persze, ezek is érdekeltek, csak az érdekel inkább, hogy miért játszom ezeket, miért használom, és ki játsza, és kinek. Ez a hárommal foglalkozom, és egyszerűsödik talán ez az egész kapcsolódás a közönséggel és a zenével, mert azt próbálom játszani, amit játszanom kell, erre próbálok ráhangolódni, és azt próbálom játszani a közönségemnek is, amit azt érzem, hogy nekik hallaniuk kell most ebben a pillanatban.
0: A kijátsza, az mennyiben kérdés?
1: Annyiban kérdés, hogy szerintem legalábbis én nem értem el arra a nagyon magas stabilitási szintre, hogy mindig is egy ilyen egyhegyűen ott azon a csatornán legyek, ahol szerintem érdemes lenni egy művésznek, hanem egy folyamatos önhangolásról van szó, hogy az a kérdés, hogy ki szeretnék lenni, és ki lehetek most, és ki nem akarok lenni, és egy ilyen kis belső pótméter csavargatok, hogy alkalmas legyek abban a pillanatban azt játszani, amit játszanom kell, és hogy ez át is tudjon menni a közönséghez.
0: És az, hogy ki szeretnél lenni, az időről időre változik?
1: Persze, az életutam során biztos változott, évtizedek, ugye? De igazából azt mondanám, hogy mintha mondjuk egy imát kéne megfogalmaznom, hogy adja az a fenső, hogy az legyek, aki lehetnék. Tehát beteljesíteni azt a kis csekély képességeimmel azt a dolgot, amit abból a legjobbat ki lehet hozni, ezen dolgozom, ilyen egyszerű.
0: Milyen volt a kínai turné?
1: Hát nagyon klassz volt, ez most a második alkalom, hogy ott járhattam. Hát egy hatalmas metropolisznak az embertelen daráló energiáját is láthatja az ember. De most ezen az úton nagyon nagy szerencsém volt, mert ott a meghívóim mellém álltak, és csoda helyekre jutottam el. Múltkori alkalommal, Kórea után voltam Kínában, és És akkor egy lélegzetellállító dolgot láttam, ami megfogott, az a nagy fal. És hát ez tényleg egy hihetetlen 2000 éves építő, 2000 évig folyamatosan építették, egy letaglózó, hát építészeti és talán lelki mestermű. És most pedig olyan templomokba juthattam el, ahol hát azt gondolom, hogy a spiritualitás az él és jelen van, és csodálatosan letaglózó a gyönyörűség. Egyetlen egy koncerten volt, amikor is kínai felső vezetőknek, és nem is tudom, menedzsereknek, és fontos személyiségeknek a nagykövetségen egy szólókoncert keretében mesélhettem a magyar kultúráról. Fújhattam, és főztem nekik egy pásztorételt, hogy betekintést nyerjenek, hogy ott az eleink, ott a délvidéken, meg ott az Alföld pusztaságain, hogy is gondolkodtak a piros paprikáról. Úgyhogy egy ilyen nagyon intim, nem tudom, nemzetek közötti párbeszéd volt. Na, nagyon szerették, én is nagyon élveztem.
0: És hogy ízlett nekik a piros paprika?
1: Imádták.
0: Meg a zenédet is, gondolom. Jövünk vissza.
1: Hát azt is szerették, meg én valahogy egy olyan zeneszerző vagyok, akinek mindegyik dallamához van egy történet, vagy igazából egy történet van legelőször, és ahhoz van egy dallam, és akkor ezeket nagyon szívesen mesélem, mert azt gondolom, hogy közelebb kerülnek a zenéhez azáltal, hogy tudják, hogy én ezt miért is játszom, vagy honnan jön ez, vagy mi az a gondolatiság, ami mögötte van.
0: Köszönöm szépen. Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo. A vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, aki éppen egy titkos helyen töltődik, de azért valamit elárultál róla, nem tudom, hogy ez alapján megtalálható-e.
1: Nem annyira titkos, azt gondolom, hogy az biztos, hogy keresni kell azokat a helyeket, ahol egy picit nyugodtabb lehet az ember, de itt vagyok a Tisza partján, Tiszasas térségében, és gyönyörködöm.
0: Hogy telt az elmúlt hónap, Viktor? Majdnem azt mondtam, hogy évad, hát azért közben rátok zenészekre ez nem ennyire igaz, mint a színházi emberekre, hiszen nyáron is muzsikáltok, bár már színházi előadások is vannak szép számmal. De hogy indult a szeptember?
1: Igen. Hát itt a nagy forróság után, a sok nyári fesztivál után még intenzívebb lett a szeptember, aminek én nagyon örülök. Az a jó, hogyha van mit csinálni. Nem is emlékszem annyira most így felsorolás szintjén sem, hogy mik voltak. Egy fontos esemény az mégiscsak itt van a gondolatomban. Szeptember 23-án ünnepeltük John Coltrane amerikai jazz szaxofonosnak a születésének a 100. évfordulóját, ami azért fontos nekünk jazzzenészeknek, mert nem csak a szaxofonosoknak az atya ez a csodálatos lélek, aki 67-ben eltávozott közülünk egyébként, hanem minden jazzzenésznek egyfajta szellemi mestere, kikerülhetetlen figurája, és én személy szerint is nagy-nagy megilletődéssel fogadtam ezt a dátumot 23-án, hogy ünnepelhetjük, hogy ő itt volt közöttünk. És most egy pár nappal ezelőtt kezdődött az a periódus, amikor, és folytatni is fogjuk, amikor olyan koncerteket játszunk, amikor John Coltrane szellemi örökségére emlékezünk. Egy ilyen ünnepi koncerttel részt vettem, és most még lesznek a közeljövőben mások is.
0: Miért lett Coltrane nem csak generációk szaxofonosainak példaképe, hanem a jazz egyik szellemi igazodási pontja is?
1: Hát én úgy szoktam legegyszerűbben elmondani, a könnyen érthető kis előadásomon, hogy úgy kell elképzelni a Coltrane-t, hogy a fejében egy ilyen csúcs komputer volt, és a szíve pedig egy ilyen hatalmas, mérhetetlen mértékű volt, és ezt a kettőt ilyen hihetetlen balanszban tudta tartani. A jazz sokszor megújította, olyan technikai invenciókat vezetett be, amiket előtte se tudtak képzelni, hogy ilyet lehet a szaxofonon csinálni. Egy olyan esztétikai alapvetést honosított meg, egy szikár, prédikátori mi volt ott, amivel a határtalanság felé tört, és vonzotta magával a zenésztársait, és hát azt gondolom minden hallgatót. És hát az egész ez egy hihetetlen istenes szemlélettel volt megtöltve. Talán ő volt az első ember, aki a spiritualitást tudatosan a jazzbe bevonta. Ő mélyen vallásos volt, és aztán ott a 60-as években kitárult a világ, és Coltrane is nagyon keményen és határozott kutatásokat végzett a kelet bölcsességei felé. Az idei védákat tanulmányozta, a meditáció felé fordult. Tehát valahogy így azt gondolom, hogy az emberiség őskultúrája így összeért minden ponton a kortárs zenével, és ő egy csodálatos szőtest tudott ebből készíteni, és ez örökérvényű és megismételhetetlen, és valahogy olyan az ő öröksége, hogy így senki nem tudott hozzá magasodni, vagy hozzáérni, mert annyira egy ilyen kristálytiszta gömböt hozott ő létre ebből.
0: De mégis lettek követői?
1: Lettek követői, de maga elérhetetlen. Nagyon sok szaxofonosnak az atya, talán ez a legnagyobb zsákutca, amikor valaki megpróbálja. Igen, erre szokták mondani az ilyen különböző mostani videókban, hogy na, ezt ne próbáld meg otthon. Szóval a Coltrane zenéje is egy kicsit olyan, ezt ne próbáld meg otthon. Persze kis morzsáit emészgetjük, és amivel én magam foglalkozom, az talán az, hogy az ő vibrációját felfogni, az ő irányát, az ő alapvetéseit, az ő gondolkodásmódját, és azt összevetni az én, hát nem tudom, jelenemmel, vagy küldetésemmel. De azt, amit ő tehát pontosan megpróbált, azt nem érdemes megpróbálni. Nekünk ő egy másik szellemi volt, azt gondolom, és ezt így látni más mesterektől is, amikor így iratkoznak, mondjuk Branford Marsalis, vagy de Branford azt mondta nekem, hogy hát én is azt akartam, hogy úgy szóljak, mint a John Coltrane. de nem sikerült. Mm-hmm. És akkor lett ebben forma azt, hogy összeki Grammy-díjas világ, az is szaképoros.
0: Hát akkor abban meg ő van jelen, saját maga.
1: Igen, igen.
0: Arról majd még beszélgessünk egy kicsit, hogy akkor voltak éppen mit jelent az, hogy valakinek van egy mestere, vagy követő valaki. Mm. Tehát mi az az energia, ami mégiscsak átvehető, és akár már az utód zenéjében is tetten érhető. Jövünk vissza Tóth Viktor szaxofonművész zeneszerzővel.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál, az érintett utcakaszon csak a BKK járatait engedik át. A 28-as és a 28-a villamos Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér között nem közlekedik baleset miatt, a 62-es villamos terelve a 37-es villamos vonalán jár, nem érinti a Magdolna utca és a Terebesi utca közötti megállókat, a 9-es és a 217-e autóbusz, illetve a 28 és a 28-a villamosok igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább a Hegyalja úton, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. Ma ragyogó, kellemes őszi időben telik a nap. A késő délutáni órákban még mindig 22 fok körüli kellemes hőmérsékletet mutatnak a hőmérők. Az égbolt teljesen tiszta, zavartalan napsütésben gyönyörködhetünk, felhőzet egyáltalán nem zavarja a napsugarakat. A népi kultúrában szeptember utolsó napja a népmese napja, és a hagyomány úgy tartja, ha ilyenkor még verőfényes a délután, az őszi vetéseknek bőséges kelést hoz. A történelmi meteorológiai adatok szerint az évszázadok folyamán a szeptember végi délutánokon mértek már térségünkben rendkívül zord, 10 fok alatti maximumokat. A hazaúthoz ideális a könnyed őszi viselet, a napsütésben elég egy zárt cipő és egy vékonyabb felső, de a lemenő nap után gyorsan hűl majd a levegő, így a reggeli jacket érdemes kéznél tartani. További szép napot kívánok!

0: Az Intermezzo vendége Tóth Viktor szaxofonművész, zeneszerző. Ott hagytuk abba az előbb, Viktor, ami azt hiszem, hogy kimeríthetetlen téma, hogyha egy zenésznek, zeneszerzőnek van egy mestere, akit akár a szellemi úton követ, akár technikailag, akkor mi az, amit át tud venni tőle, hogy azért az ne legyen utánzás, meg hogy ő saját maga is benne legyen?
1: De azt hiszem, én egy olyan zenész vagyok, akinek a tradíció és az elődök és a mesterek nagyon-nagyon fontosak, a hagyomány nagyon-nagyon fontos. És erről sokat is mesélek a koncerteimen is, és előadásaimon is, és sokat tanulmányoztam őket, és gondolkodom rajta ma is. Ez egy dolog miatt van, mert a jelen csak akkor lehetséges, hogyha van múlt. És jövő meg biztos, hogy csak úgy lehetséges, hogy van múlt, és a jelenben azon gondolkozunk, hogy a múltat hogy szőjük a jövőbe. És a mestereknek a sugárzása azért nagyon fontos, mert ők valamifajta etalonként szolgálhatnak egy fiatal léleknek, valamit ők kikristályosítottak, és ez majdnem, hogy teljesen mindegy, hogy ők zenészek, mondjuk egy zenész számára ez egy zenész, vagy más művészeti ággal foglalkozik, vagy esetleg nem is művész, hanem egy nagy lélek, vagy éppen úgy süti a rántott húst, hogy az fantasztikus. Tehát azt gondolom, hogy a nagy tudásnak a tiszteletéről van szó, amiről én gondolkodom. Az a félreértés, amikor egy mestert utánozni akar a tanítvány, mert ez nem lehetséges, mert minden ilyen ugye egy különálló entitások vagyunk, külön lélek, külön leszületés, amiben lehet csatlakozni a mesterekhez, az meg egy másik gondolat, hogy mindenki, minden egyes ember egy is ugyanaz, és testvérek vagyunk, és a mester nem biztos, hogy fölöttünk áll 1000 kilométerekre, és nem biztos, hogy messze van tőlünk. Ezt a távolságot mi erőltetjük azzal, hogy a nagymester mekkora zseniális, és én mennyire kicsi vagyok hozzá. De azt gondolom, hogy a legnagyobb mester boldog, amikor látja, hogy a tanítvány mindent beladva próbál erre a mesteri, az ő mesteri szintjére feljutni. És igazából talán ez a törekvés, hogy a mester azt tudja, hogy mit nem tud, és egyfolytában képzi magát, és egyfolytában utat és irányt mutat nekünk, akik lejjebb vagyunk, hogy nem kell semmi más tenni, csak törekedni, és keresni, és folytatni. És innentől kezdve én is ugyanazt csinálom, mint a mesterek, mert az a kérdés, hogy csinálom-e. Ha csinálom, akkor viszont lesz eredménye. És ezt tudják a mesterek, és ezért a mesterek.
0: Törekedni, keresni, és folytatni. Ezt mondtad az előbb. Coltrane születésének 100. évfordulója van. Ugye ebből az alkalomból is lesz majd egy októberi emlékkoncert, és a könnyen érthető jazz apropóján éppen ezekről is beszélgetsz majd a közönséggel.
1: Igen, így igaz. Most október 1-én a Fórum Budai Zeneházban tercett formációmmal, Hodek Dáviddal és Orbán Gyurival, akivel csak aztán érdekes lett a hallgatóknak, hogy 18 éve szakadatlanul játszunk együtt, úgyhogy egy eléggé kiforrott zenei nyelvünk van. Coltrane műsort fogunk játszani, Train in the Sky címmel, ahol a mester kompozícióit fogom az én olvasatomban előadni, valamint a saját Coltrane-hoz kapcsolódó muzsikáimmal szeretném ünnepelni az ő nagyságát. Szerintem ez egy különleges koncert lesz október 1-én, mindenkit szeretettel látok. Én nagyon szeretném kiemelni a mesternek a szellemiségét, a lelki aspektusát, tehát ez egyfajta közös meditáció is lesz a szabadságról, az elfogadásról és a pillanatról. Egyszerre szeretnénk a tudatnak muzsikálni, a szívnek, de ugyanakkor a láb is induljon be. Úgyhogy erről majd Hodek Dávid fog gondoskodni, gondolom, aki hát szerintem Európa egyik a legnagyobb volumenű dobosa, akivel egyébként 11 éves kora óta játszunk együtt, szóval egy csodálatos szellemiét, ezt lehet majd a fonóban hallani.
0: Azt mondtad, hogy közös meditációra készültök a közönséggel. Ehhez értő, érző emberek kellenek. Mindig azok jönnek, akiknek ott kell lenni azon az adott koncerten?
1: Én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy érző, értő embernek kell lenni, az mindenki az. Csak néha nem vagyunk tudatában vagy nem merjük felvállalni azt, hogy érzünk is valamit, hanem egyszerű megvédeni magunkat, hogy állj, nem is gondolok semmit, állj, nem is akarok megnyílni, és én nem is akarok ebben részt venni. Én azt gondolom, hogy az a szerelem, ahogyan mi muzsikálunk, mert ez működteti ezt a triót, egyébként minden zené megnyilvánulásomat, ez a tisztaság felé törés, vagy rosszalkodás is egyben, a szabályos kockaságból kiszakadni vágyás, ez tud sármas lenni mindenki számára, mert a meditáció, amit említettem, azt nem úgy kell elképzelni. Nem az a meditáció, hogy én egy csendes szobában behuny szemmel elmérdek. A meditáció lehet az is, hogy egy kivilágított teremben minden energiapontomat és figyelmemet megnyitom egy történésre, és áramlok ezzel az egésszel, és hagyom, hogy aki bejött ezen az ajtón, az eltűnjön, és hagyom megváltozni magamat, megemelkedni, és egy másik szinten újjászületve hazamenni. Ez a célunk, ezért muzsikálunk, és ebbe próbáljuk a közönséget bevonni.
0: Köszönöm szépen. Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

0: A vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, akivel arról is beszélgetünk az előbb, hogy vajon milyen volt az elmúlt hónap, és hát hogyan folytatódik a következő. Októberben, pontosabban október 8-án lesz a könnyen érthető jazz koncert sorozat egy része. Ugye itt Coltrane születésének 100. évfordulójára emlékeztek majd. Mi az, amit a közönséggel meg tudsz beszélni, akár zenében meg tudsz mutatni, hogyan tudod felvillantani Coltrane lényegiségét, spiritualitását, életművének egy-egy szeletét?
1: Hát én nagyon örülnék, hogyha ezen a október elejé héten a közönség velünk tartana ezekre a koncertekre, ami elsőn a Fonóban lesz, másodikán a Jedermannban, és egyébként utána Dunaszerdahelyen és Grazban fogunk játszani ugyanezzel a formációval. Ha végigkövetni ezt, milyen jó lenne, és aztán 8-án a Delamott palotában lenne arra lehetőség, hogy megbeszéljük, hogy mi is történt igazából. Ez a könnyen érthető jazz koncertbeszélgetésem egy missziós tevékenység az én életemben, mert azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy része a jazz egy ilyen össze-vissza muzsikának gondolják, ilyen hát félnek tőle, hogy ez ilyen össze-vissza dudálás, nincs egy dallam se, nincs egy ritmus se, ez egy ilyen ez ilyen öncélú dolog, és nem az, és ez egy nagyon nagy félreértés, és ezen az előadáson ebben próbálok segíteni, úgy, hogy ez egy YouTube diszkó, és felvételeket játszom a jazz 100 évéből, a nagymesterektől, magyarázom azokat, és élőben szaxofonozom, és mutatom a lényegi dolgokat. Tárgyaljuk a történelmi hátterét. Az, hogy a jazzben milyen kommunikációs csatornák vannak, milyen szabályszerűségek. Egyes mesterek miben különböztek a másiktól, mind dolgoztak ők egész életükben, hogy tudtak egy egyéni hangot kialakítani. A ritmussal, az afrikai múlttal, a tánczenével, hogy is van az a lüktetés? És akkor hogy jön a spiritualitás ide, hogy jön a magasabb rezgések, hogyan jönnek ide, hogyan lehet a zene egy ilyen aranylétre ott a magasabb regészterekhez. Úgyhogy Coltrane-ről is lesz sok szó, de azt gondolom, hogy így végig fogunk szaladni azon a 100 éven, ilyen lólépésekben. És a legfontosabb sarokpontokat szeretném én tárgyalni. Ez egy beszélgetés igazából. Tehát én is mesélek, fújok, de ennek a végére főként, de persze sokszor a közepén is, vannak kérdések, vagy lehetnek kérdések, és az egész egy közös beszélgetés erről, hogy tulajdonképpen ki mit is hall ebben a műfajban, ki mit is ért, vagy ki mit nem ért, és ezeket szeretném tisztázni. Egy a célom, hogy a közönség többet értsen meg ebből az egészből, és több örömmel és több élménnyel tudjon gazdagodni a jazzzene hallgatása által.
0: Az improvizatív készség az ugye a jazz egyik alapvetése? Vagy nem feltétlenül?
1: De, mondhatjuk, bár azt is gondolom, hogy attól még lehet valami jazz, hogy abban a ponton nincsen improvizáció benne, például a big bandek muzsikájában, hogy ez egy nagyon hangszerelt, kötött struktúrája dolog, és vannak benne improvizatív részek. De attól még, pont attól lesz jazzes, hogy az hogyan van eljátszva egy dallam, hogy hogyan lenne ez klasszikus zenész, vagy népzenés ez a dallam, és mitől az a belső lüktetés, vagy ez a frazírvilág, vagy ez a ritmika teszi jazzé. Aztán persze az improvizáció nagyon-nagyon fontos, mert hát semmi másról nem szól, mint zeneszerzésről, csak a jelen pillanatban. És valahogy nagyon rokon szerintem az élettel, meg a teljes élettel, hogy amikor azt ünnepeljük a jelen pillanatban, és azt tesszük meg, amit meg lehet tenni, és meg kell tenni, és meg merünk tenni, és ünnepeljük azt, hogy szabadok vagyunk. Ez kapcsolódik az improvizációhoz, azt gondolom.
0: De egyáltalán jelen tudunk lenni a jelen pillanatban, az adott pillanatban, ugye már ez egy nagy, nagy dolog.
1: Hát, igen, így igaz.
0: Viktor, hogyan folytatódik számodra az év? Ugye most az október elejé koncertekről beszélgettünk. Mi lesz később?
1: Igen, most, hogy említettem, sűrűsödés van, hála Istennek, októberben mindjárt, ahogy ez a könnyen érthető jazz előadás lemegy, ezután vonatra szállok, és Székely udvarhelyen Székelyudvarhelyen, Erdélyben a Kamarazenés Fesztiválon fogok gyerekekkel dolgozni. Gyerekműsorom is van, ott a magyar népmesékre improvizálok, próbálok a kockasságtól mentesülni, és beoltani a fiatalokat, hogy tegyék ők is ezt. Tehát egy nagy buliról van szó, és egy szólókoncertem is lesz. Aztán pedig egy ugyancsak a tercettel egy európai turnéra indulunk, főleg lengyel területeken leszünk, egészen be fogjuk járni Varsótól, Gdańskig, egészen az északi tengerig, aztán Krakkó vidékét, és hát próbáljuk vinni a magyar kultúrát, a kolcsonyi örökséget, a szabadság üzenetét, meg a bulizást, és a jó kedvet a színpadon, úgyhogy mindenkit szeretettel látunk, kapcsolódjanak be a kis turnénkba.
0: Így aztán teljesen érthető, hogy időről időre a Tiszához kell menned egy kis titkos töltődésre. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lettem. Minden jót kívánok.
0: Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. A nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton befelé a Kánai út után, csak egy szűk sáv járható. Tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pestre, a Pesti híd fő előtt csak a belső sávban lehet haladni, jelentős a torlódás. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Széll Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon, illetve a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon is mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Lassú még a haladás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Szentendrei úton kifelé a Pók utcától, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Szeptember 30-án ma van Jeromos napja. Gratulálunk minden kedves Jeromosnak, az én legkedvesebb Jeromosomnak is, de ma ünnepelnek még Szófia, Viktor, Hunor nevű hallgatóink is. Isten éltessen sokáig mindenkit, azokat a hallgatóinkat is, akik éppen a születésnapjukat tartják. És aztán ma van a népmese napja Magyarországon, 2005-től ünnepeljük. Egy nagyon jelentős és fontos ünnep, hiszen a népmese hagyományát azt őrizni illik, hogy legyen mit továbbadni. Na most akkor következik Haydn 8. G-dur este szimfónia 3. tétele az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A hétvégén ismét a barbárok kerülnek reflektorfénybe. A BTM Aquincumi Múzeumban ugyanis hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, rendhagyó vezetések és egy csomó minden más lesz még, amelyről nem én fogok beszélni, hanem fölhívtam telefonon Kővágó Dánielt, a BTM Aquincumi Múzeum művelődés szervezőjét. Őt kérdezem, de először is üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!
2: Napot kívánok!
1: Egy csomó mindent küldtek, és nagyon sok érdekes dolog van benne, kezdve attól, hogy ha én csak bemegyek, és csak körbe sétálok, és körbenézek, akkor is találok magamnak bőven látnivalót, meg megfognivalót, netán megkóstolni valót. Kezdjük talán ezzel, mi mindent lehet nézni, szagolni, illatolni, kóstolni, ha ellátogatok, gondolom családdal is mehetek.
2: Természetesen ez egy kimondottan családi program, amely most hétvégén várja az érdeklődőket. Ja, alapvetően az Aquincumi Múzeum romkertjében került megrendezésre ez a programunk, amely alapvetően ugye római kort mutatja be, de ezen a programon most inkább a rómaiak előtt, alatt, illetve után élt népek életébe nyerhetne bepillantást az érdeklődők, hiszen ugye, mint az elhangzott, ugye milyen barbár hagyományőrzők várják a látogatóinkat. Ugye emellett nagyon sok olyan apróság, érdekesség, ami folyamatosan végig lesz annak folyamán, ami például ugye az említett illatokat adja, ilyen lesz például a látványkonyha, így etesd a barbárod címmel, ahol ugye ősésnél fándorláskori, illetve korábbi ételekkel lehet például megismerkedni. Ugye, hogy hogyan készültek ezek az ételek, milyen alapanyagok voltak hozzá, ezeket a régész kolléga fogják bemutatni. Ugye emellett nagyon sok kicsiknek és nagyoknak szóló program várja a látogatóinkat, ilyen például a kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, tálaszvetések, hiszen azért nagyon érdekes dolog, hogy például egy alapvetően római koros tematikájú kiállításban hogyan jelennek meg a barbárok, akik ugye nem effektív klasszikus rómaiak voltak, ugye ilyenről is lesz például szó a hétvége folyamán.
1: Értem. Ugye azt írják, hogy a múzeum régészei is rendelkezésre állnak, és ők is tudnak kalauzolni, ezért gondoltam, válaszok külön azt, hogy mit lehet kóstolni, és a gyerekek mit tudnak játszani, és haladjunk azok felé, a programok felé, amelyek a komolyabb érdeklődésűeknek szólnak, tehát nagyon látványos bizonyára, ráadásul, ahogy most néztem, tám még az időjárás is velünk lesz a hétvégén, is jó idő lesz. Viszont mit jelent az, hogy régészek kalauzolnak, külön kell jelentkezni, külön túra, hogy képzeljük ezt el?
2: Nem kell külön regisztrálni a legtöbb programra, egyedül egy darab van, amire regisztrálni kell, ez pedig egy raktárlátogatás, hiszen ott ugye nagyon korlátozott a létszám, ami egyszerre be tud férni a szűk raktárba, hát ott egyedül ahol regisztrálni kell, de ezt a helyszínen lehet megtenni, minden más programunk az regisztráció, hogy bármilyen előzetes tevékenység nélkül látogatható, részt lehet venni rajta. És hát igen, ugye a komolyabb témák, mint például a Limeszen túl is csillogott címmel tart előadást egyik régész kollégánk, illetve a Szarmata kiállításunkban is lesz egy vezetés, valamint a már említett arcrekonstrukciós kiállításban, ami jellemzően inkább római arcokat mutat be, mert azért majd azt meglátják az érdeklődők, hogy azért nem biztos, hogy római az a római, vagy aztán honnan származik az a római.
1: Ha azt mondjuk, hogy barbárnapok és Aquincum, ez szerintem sokak fejében már megjelenít egy képet. Például azt, hogy biztos lehet nézni, nem is tudom, én is tájékozatlan vagyok, hogy a gladiátornak mi a barbár megfelelője, vagyis a barbárokkal kapcsolatban azért eszükbe jut a nyers fizikai erő, a harcok, a támadások, védekezések, ilyen jellegű bemutató, vagy netán olyan, ahol egy látogató is kipróbálhatja magát nyilván biztonságos körülmények között lesz?
2: Igen, természetesen. Lesz olyan lehetőség a hagyományőrzők táboraiban, ahol meg lehet nézni azokat az eszközöket, fegyvereket, ruhákat és egyebeket, amelyeket a barbár népek viseltek. És lesz bemutató is, méghozzá három külön olyan nagy bemutató, tehát bemutató, amelyen a hagyományőrző csapatok mutatják be a felszerelésüket, harctechnikáikat, ahol hát valóban inkább a nyers erő és a technika azért nyilvánvalóan megjelenik.
1: Jó, mert ez elengedhetetlen része, és persze biztonságos minden. Egyébként eszembe jut egy régebbi látogatás, ugye amikor eszközöket lehet megnézni, hogy csak ezt is tisztába tegyük, akkor nem olyan utángyártott eszközről beszélünk, ami úgy néz ki, de nem olyan, hanem ami 30 kiló volt a barbárok idejében, az most is 30 kiló, nem?
2: Így van, tehát egy igazi hagyományőrző vagy történelmi újrajátszó, ugyebár attól lesz olyan, hogy nem úgy néz ki a felszerelése, hogy mint mondjuk egy jelmez, vagy éppenséggel, mint egy kellék eszköz, part például, hanem hogy az olyan anyagból készül, olyan technikával készül, nagy és olyan anyaggal van megfestve, éppenség olyan súlya van annak a kartnak, pajzsnak, akár egy sisaknak, láncingnek, amik valóban ugye nyomta az egykori barbár harcosoknak a vállát. Tehát ettől lesz hiteles az, hogy ők tényleg ebben mozogtak, és mondjuk berárontak a rómaiakra, vagy bármi hasonló. Tehát, hogy akár egy érdeklődő is oda mehet a hagyományőrzőkről, és azt mondja, hogy hát ez csak egy pihett toll súlyú, és akkor kézbe kapja a méretes láncinget, aminek igazán súlya van, és akkor azt mondja, hát igen, ebbe azért futkarászni nem biztos olyan könnyű dolog.
1: Meg még harcolni is. A kedves hallgatók, ha ellátogatnak az aquincum.hu oldalra, olyan részletes leírást találnak a programokról, hogy elképesztő, órára, percre lebontva a Barbárnapok 2026 rendezvényei, tehát aquincum.hu, ott ki lehet vesézni, hogy mire érdemes elmenni szombaton vagy vasárnap az Aquincumból Szentendrei útra. Úgyhogy a Barbárnapokra felhívtuk a figyelmet, és reméljük, hogy mindenki élvezni fogja a kiállítást. A részünket megtettük Kővágó Dániellel, a BTM Aquincumi Múzeum művelődés szervezőjével. Köszönjük szépen az információkat, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szombaton a budapesti New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely egészen új zenei környezetbe helyezi Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A formáció albuma április 30-án a Jazz Világnapján jelent meg, és a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blablab dalaiból is válogat. Bércesi Róbert akusztikus gitáron játszik és énekel, mellette pedig nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szaxofon és harsona alakítja át a megszokott hangzásvilágot. A koncerten az album meghatározó darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok, jazzfeldolgozásai is megszólalnak majd. Az improvizáció fontos része a produkciónak, így a dalok élőben akár minden alkalommal más arcukat mutathatják. A Bércesi Jazz Band estje azt mutatja meg, milyen új életet kaphatnak a jól ismert dalok, ha az alternatív rock világából átlépnek a jazz jóval szabadabb zenei közegébe. A hétvégén ismét a Barbároké lesz a főszerep a BTM Aquincumi Múzeumban, ahol kelták és germánok világába kalauzolják a látogatókat. Hagyományőrző csapatok táborainál korabeli viseletekkel, szokásokkal és fegyverekkel lehet közelebbről is megismerkedni, miközben látványos bemutatók is várják a közönséget. A programban tradicionális mesterségek, köztük növényi festés, fazekasság és nemezelés szerepelnek, a gyerekek pedig barbár ihletésű tárgyakat is készíthetnek majd. A múzeum régészei rendhagyó vezetésekkel, előadással és a nagy közönség előtt ritkán látható ős és népvándorláskori gyűjteményi raktár bemutatásával hozzák közelebb az egész korszakot. A barbárnapokat bátorságpróba, kincskeresés, vadászmadár bemutató, gyógynövény séta, barbár látványkonyha és vásári forgatag teszi teljessé. Jövő csütörtöktől szombatig 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban, 3 kortárs szlovén alkotással a programban. A nyitófilm a Fehéret 90 fokon mossuk című díjnyertes alkotás lesz, amely a felnövésről, veszteségről és reményről mesél az 1980-as évek Ljubljanájában. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. Másnap a Rejtőzködők című sorozat egyik része érkezik, melyben 2 férfi egy folyóparton tér magához, másnaposan egymáshoz bilincselve, egyikük pedig arra sem emlékszik, hogy kicsoda valójában. A sorozatot a Földfoglaló című provokatív film zárja, amely egy gyerekek közötti konfliktusból kiindulva mutatja meg, hogy hogyan csúszhatnak át a szülők vitái egyre abszurdabb és agresszívebb összecsapásokba. A 3 estén így 3 egészen eltérő történeten keresztül lehet ízelítőt kapni a mai szlovén filmművészetből a Toldi moziban. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton befelé a Kánai út után, csak egy szűk sáv járható. Tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pestre, a Pesti híd fő előtt csak a belső sávban lehet haladni, jelentős a torlódás. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonalon, illetve a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon is mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Lassú még a haladás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Szentendrei úton kifelé a Pók utcától, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! Ma ragyogó, kellemes őszi időben telik a nap. A késő délutáni órákban még mindig 22 fok körüli kellemes hőmérsékletet mutatnak a hőmérők. Az égbolt teljesen tiszta, zavartalan napsütésben gyönyörködhetünk, felhőzet egyáltalán nem zavarja a napsugarakat. A népi kultúrában szeptember utolsó napja a népmese napja, és a hagyomány úgy tartja, ha ilyenkor még verőfényes a délután, az az őszi vetéseknek bőséges kelést hoz. A történelmi meteorológiai adatok szerint az évszázadok folyamán a szeptember végi délutánokon mértek már térségünkben rendkívül zord, 10 fok alatti maximumokat. A hazaúthoz ideális a könnyed őszi viselet, a napsütésben elég egy zárt cipő és egy vékonyabb felső, de a lemenő nap után gyorsan hűl majd a levegő, így a reggeli jacket érdemes kéznél tartani. További szép napot kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és hát a mai napon elérkeztünk a múzeumhoz. Bár szerintem van egy pár ilyen a múzeum Budapesten, de hát ez is abban a sorban van. Ez a Magyar Nemzeti Múzeum. Azt hiszem nem kell bemutatni senkinek sem, hogy hol van most, de hogy mindig itt volt-e?
2: Hogy is indult az alapítása, az egy hosszabb történet valóban. Menjünk hát igen, a Magyar Nemzeti Múzeum ugye a múzeum körúton található. Elmondhatjuk róla, hogy a magyarság és a Kárpát-medence történelmi múltjának egyik legfontosabb és leggazdagabb műkincsgyűjteménye. Világviszonylatban is az első nemzeti múzeumok közé tartozik. Ugyanis a nagyműveltségű gróf Széchenyi Ferenc volt a Széchenyi István édesapja, aki az 1802. évi országgyűlés idején azzal a kéréssel fordult első Ferenc királyhoz, hogy engedélyezze számára egy nemzeti közgyűjtemény megalapítását. És ez a nagycenken őrzött gyűjtemény képezte aztán később az országos Széchenyi könyvtár alapját. A Nemzeti Múzeum megalapításáról az 1808. évi 8. törvénycikkel rendelkezett, és a könyvtár és a Széchenyi gyűjtemény alapján létesített múzeum története ettől fogva szorosan összekapcsolódott, hiszen az OSK és a Magyar Nemzeti Múzeum 1949-ig egyetlen jogi személyként működött. A tényleges szétválásra csak a könyvtárnak a budavári palotába való költöztetése után 1985-ben került sor. Ez volt az előzmény, amit tudnunk kellett mindenképp.
1: A mai Nemzeti Múzeumnak a telkét, azt mikor vásárolták meg, és akkor innentől szerintem már kitalálják a hallgatók, hogy nem költözködött a múzeum.
2: Így van, 1813-ban vásárolta meg az állam a Battyányi családtól, aztán az erre épített palotába költöztette a gyűjteményt. Ezt az épületet 1847-re építették fel Pollak Mihály tervei alapján. Tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon szép klasszicista épületről van szó. Mindenki előtt ismer szerintem a nagyon szép lépcsősor, a korintoszi oszlopok, a timpanon, tehát egy igazi klasszicista épület. 1848. március 15-én a múzeumkertben tartott népgyűlés hirdette meg a modern Magyarországot megteremtő forradalmi eszméket. Itt a múzeum dísztermében több alkalommal tanácskozott az országgyűlés alsó és felsőháza is. Ne felejtsük el, hogy ilyenkor nem állt még az országház. Tehát ezért üléseztek a múzeumban, és ezért vannak a március 15-i ünnepségek a Nemzeti Múzeum körül. 1861 és 1944 között számos olyan kiemelkedő személyiségtől vett itt búcsút a nemzet, mint például Teleki László, Kossuth Lajos, Bem József vagy Ady Endre.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumnak a parkja az is fantasztikus.
2: Hát a kertje az gyönyörű, valóban. Ennek kialakításának az anyagi fedezetét többek között a Liszt Ferenc és Erkel Ferenc jótékonysági koncertjei biztosították. Az elmúlt 150 évben számos irodalmi és történelmi személyiségnek állítottak itt emléket. 1860-ban került ide például Berzsenyi Dániel szobra, aztán később Kazinczy Ferencé, de találunk itt Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor szobrot is, illetve a múzeum alapító gróf Széchenyi Ferenc szobra, és a természettudós Hermann Otto szobra is itt van, illetve az 1848 a szabadságharc két külföldi katonai vezetője Alessandro Monti és József Viszocki, illetve Giuseppe Garibaldi szobrát is megtaláljuk a múzeum kertben, de szerintem a legfontosabb szobor, amit mindenki lát már a múzeum körútról is, az az Arany János ülő szobra, amely a múzeum előtt található. Stróbula Lajos alkotása 1893 óta díszíti a múzeum kertet.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumban, mint több más múzeumban mindig vannak időszaki kiállítások, de természetesen vannak állandó kiállítások is.
2: Állandó kiállítások terén mindenképp meg kell említenünk a Kelet és Nyugat határán című kiállítást, amely a Krisztus előtti 400 ezertől a Krisztus után 804-ig, tehát a honfoglalás előtti időig fedi le ezt az időszakot. Találunk itt egy római kőtárat is, a lapidáriumot, illetve egy szintén állandó kiállítás mutatja be Magyarország történetét a honfoglalástól a 20. századig. Ezek tehát az állandó kiállítások. És amit most találunk, két időszaki kiállítást találunk jelenleg a Nemzeti Múzeumban. Az egyik az Amerikai Álom, amely november 1-jéig látogatható. Az amerikai függetlenség nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóját ünnepli idén az USA, és hát minden ehhez kapcsolódó szervezet. Ez a kiállítás az évforduló előtt tisztelegve próbálja bemutatni a magyar emigráció és a diaszpóra sokszínű fordulatokkal teli történetét. Van itt szó vágyakról, veszteségekről, újrakezdésről, kiábrándulásról, de főleg a gyökerekről és az otthon örök kereséséről szól ez a történet, amely a díszlépcsőházban, a kupola alatt és a szomszédos kandalló termekben kerül megrendezésre. Ez tehát november 1-ig látogatható.
1: És van még másik is?
2: A másik pedig a Nagy Lajos királyunk születésének 700. évfordulója alkalmából rendezett időszakos kiállítás. Ez az emlékév a 2026. március 5-én a király születésnapjával kezdődően vette kezdetét itt a Magyar Nemzeti Múzeum épületében, és a Nagy Lajos király kincsei című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum középkori lapidáriumában, tehát a kőtárában tekinthető meg, ennek az évnek a december 31-éig. Fontos elmondanunk, hogy a korábban itt kiállított koronázási palást, illetve a szeúzó kincsek jelenleg nem látogathatók. Ez most felújítás alatt van, ez a kiállító térnek ez a része.
1: És természetesen ez a múzeum is nyit a gyerekek felé, mint az összes többi múzeum, és itt is lehet egyébként, képzeld el, születésnapokat tartani. Nekem a lányomnak volt egy születésnapja.
2: Tényleg?
1: Igen,
2: jaj, de jó.
1: Bizony. És nagyon-nagyon élvezték, hiszen a lányok ruhákat próbálgathattak, a fiúk pedig kardot, illetve páncélt vehettek fel.
2: Hát ez csodálatos. Egyokkal több, hogy menjünk a Magyar Nemzeti Múzeumba.
1: Így van, köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Garami Gréta, művészettörténész, a Plakátok és rajzok című kiállítás kurátora. Árendás József 80. születésnapja alkalmából rendezte meg a műcsarnok ezt a tárlatot, amely nem a teljes életmű bemutatására vállalkozik, hanem egyfajta retrospektívként Árendás csaknem 6 évtizedes pályájának legfontosabb korszakait járja végig. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Tóth Viktor szaxofonművész és zeneszerző, akivel októberben több budapesti helyszínen is lehet találkozni. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst. A nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott párt finanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűzmartalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta több felé gyengén fagyhat is.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Fújtatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsúrendezvénysorozat keretében a Gellérthegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepel burkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel,

0: aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a lánchíd.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

As for fortune,

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony faléccből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 32-eseket még Mária Terézia alapította. A gyalogezred az első világháború végéig Budapest házi ezrede volt. A 32-esek tere a 8. kerületben a Csarnok negyed és a Korvin negyed városrészek határán található. A területnek sokáig nem volt önálló neve. 1933. május 14-én Horthy Miklós leplezte le Szent György István szobrászművész a 32. gyalogezredre emlékeztető alkotását. Szent Györgyi 1914-ben maga is bevonult, de 2 évvel később egy szoborpályázat sikerére való tekintettel felmentették a szolgálat alól. A szobor felállítása lett gyakorlatilag a tér névadásának dátuma is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Pap László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholtvádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zuglóban található Magyarország első japán kertje, amely még a japán hercegi pár tetszését is elnyerte. A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium 1926-ban jött létre az ország első kertészeti szakképző intézményeként. Alapítója Varga Márton tervezte meg és építette ki az iskola melletti japán kertet is, amely idehaza akkor még ismeretlen dolog volt. A kert immár 92 éves, és bár átesett kisebb-nagyobb felújításon, még ma is az eredeti tervek és koncepció szerint tartják fenn, amit a hagyománytisztelő japánok nagyra értékelnek. A 30-as évek elején, amikor Japán nyitni kezdett a nyugati kultúra felé, a császár harmadik fiát, Takamatsu herceget és feleségét küldték el európai körútra. Hallották a magyar japán kert hírét, és meg is tekintették 1931-ben. A kert és a vendéglátás annyira tetszett a hercegi párnak, hogy később a császári udvarból japán növényeket küldtek a kertészet számára. És még ma is található pár egyed, amely ezeknek az ajándékoknak a szaporításából származik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rákcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony faléccből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.